0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a világ egyik legjobb DJ-je és producere és a világ egyik legjobb énekesnője egy dalban, hát nem is tévedtek. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Ezzel indítottunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, viszont a folytatásban sem tévedek. Ezt figyeljük. Ó, igen. Alex Foren jön, az igazi mai sláger, az Ordinary, amit indítok. Itt a rádió egyen.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinna partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine, Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. 3:43 van, a legnagyobb kedvencek között pedig Joel Corey a folytatásban, viszont remélem már mindenki kitalálta, hogy melyik Rádió 1-es helyszínt választja majd Balázsik rócsóján. Jövő hét hétfőn startol, először hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunajváros és Debrecen következik délutáni rócsó, 4-től 5-ig Live Mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék. Most meg Joel Corey a Galantis-szal és a Stay a Little Longer.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is, hozom a legnagyobbakat, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az éjszaka közepén járunk, mindjárt 3 óra. A következő 60 percben viszont olyan újdonságok, mint BBX, a Faithless New Religion, vagy éppen Ray és a Where Is My Husband is jön, de készülök például Accenture-ra is Misha Miller Don't Leave-jével, a kezdésen pedig Hurts, Purple Disco Machine, és a Wonderful Life 2025-ös verziója jön. Nagy kedvenc, pár perc is, ezt szinítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb

0: korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt. Tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen, az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között még egy olyan előadót hozok, akiről pont tegnap beszélgettük Attissal, hogy róla mindig lehet tudni, hogy fú, na ez egy Teddy Sims dal, mert hogy nagyon jó stílusa van, amikor a legújabb dalát most meghallgattuk, akkor is azt éreztük, hogy persze, hát ezen érződik, hogy Teddy Sims. És tényleg, ahogy ezen az igazi mai slágeren is, szenzációs tőle a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és megint egy újdonság, és egy olyan hangulat, ami szerintem ilyenkor 3:30 előtt tökéletes lesz. Kell, hogy egy picit pörögjünk, kell, hogy legyen egy kis lendületünk, és ebben segít Bibi Rexa és Fét lesz. Már ez a két név önmagában azt gondolom, hogy garantálja, hogy nagyon fogjuk szeretni ezt a dalt, és nagyon szeretjük az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a játék Rádió 1 születésnapi fesztivál belépőkért ma is folytatódik. Déltől kell majd figyelni azokat az előadókat, azokat a világsztárokat, akik fellépnek a fesztiválunkon. Ha meghallunk majd tőlük egy zenét, akkor csörögni, 10-én mondani a rádió eszlogát, és milyen a páros belépő. Én pedig addig is hozom a legnagyobb kedvenceket, most egy újdonság a Raytől, ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játszuk az

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő 60 percben is, mindjárt 4 óra, jönnek most a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, akiknek jövő héten ugye rócsajuk lesz. Erről a következő órában mesélek. Abban az órában, amit Ed Sheeran és a Camera indít majd. Méghozzá Cyril, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixében. Mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul!

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. A mikrofonnál Király Tamás. Igen, ez egyébként egy teli hét volt most, de olyan kicsit furcsa nekem, mint hogyha rövid lett volna, mert hogy ugye előtte hosszú hétvége volt. Na, de ne filozofálgassunk, pörgessük az igazi mai slágereket, és ezek közül most egy aktuális, óriási kedvenc. Szó szerint Kato és a Turn the Lights Off, ezt

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, hétfőn már Balázsék Roadshow, délutáni roadshow, élő kitelepülés, Győrben, Sopronban, Szombathelyen, Dunaújvárosban és Debrecenben elképesztő ajándékokkal és hihetetlen hangulattal. A roadshow 5-től 8-ig, de előtte már mi 4 órától ott leszünk live mixel minden helyszínen. Várunk tehát mindenkit. Én pedig addig is pozom az igazi mai slágereket, köztük a legújabb Hypatontól Norma J. Martinnal. Ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy friss, amit indítok, Ray Daltontól szenzációs hang, szenzációs dalok, és most egy újdonság a Blood Running a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megújult a Vármegyei Központi Kórház sterilizálója. Súlyos vereséggel kezdte az 5. helyért zajló párharcot a Békés Csabai KK. Ezen a napon nyitott meg az első magyar táncház. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Fontos technológiai fejlesztést hajtottak végre a Békés Vármegyei Központi Kórház gyulai és Békés Csabai egységeiben, ahol egy magyar-román közös pályázat keretében modernizálták a központi sterilizálókat, írja a Beol. Különlegesség, hogy egy alacsony hőmérsékletű gép is érkezett a hőérzékeny orvosi műszerek számára. Seres Ábel orvosigazgató helyettes kiemelte az új digitális műszerkövető rendszert is, amely a teljes folyamatot dokumentálja. Bár a betegek számára ez a terület láthatatlan, a beruházás alapjaiban növeli a műtétek biztonságát és az ellátás hatékonyságát a vármegyében. 20 pont feletti különbséggel nyert a nagykőrös kosárlabda csapat a Békés Csabán, ezzel jelentős lépést tett az 5. helyet zajló döntőbe jutás felé. A 92-69-es végeredménnyel zárult találkozón a behír.hu beszámolója szerint a csabaiak csak rövid ideig tudták tartani a lépést ellenfelükkel. A visszavágót vasárnap rendezik Nagykőrösön. Ma van a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta Rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
3: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
2: Békés Csabán is működik több táncegyüttes is, például a Balassi vagy a Tabán néptáncegyüttes, de a Balkán táncegyüttes is rendszeresen szervez táncházakat. És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Békés Csaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik, hétfőn és kedden is eshet az eső, sőt eleinte zivatarok is kialakulhatnak, így hűvösebb is lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta Rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
5: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy ez rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 9-én a Gergelyek a névnaposok, sok boldogságot nekik. A legnagyobb kedvencek jönnek továbbra is, és nagyon fontos, ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért. Ha dél után valaki meghallja valamelyik világsztár fellépőnket, akkor 10-ként kell majd csörögni. Ez meg David Guettától és a One Republic-től a nagy kedvenc, az igazi mai sláger, az I Don't Wanna Wait, amit már is indítok.

0: your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.
3: I do the same thing, I told you that I never would, I told you I'd change, even when I knew I never could.
2: Az igazi zenei változat.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok. Mi játszunk?

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620-311-111 legyen elmentve, mert ezen keresztül lehet játszani velünk délután, ahogy az előbb is mondtam, játék, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőket lehet bezsebelni most hétvégén is. Meg Joel Corey, nagy kedvenc tőle a Be Alright, ezt tanítom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon 24 fok, holnap 24 fok. Hát hétfőn meg nagy eséllyel eső, és ilyen 21-22 fok, kedden pedig 15. Hát ez nem túl meleg, de most egyelőre örüljünk a hétvégének és a jó időnek. Mellé pedig az igazi mai slágereknek. A hírek után a következő 30 percet például Dua Lipa is a Houdini indítja. Mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Icarus buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz Zsigmond körtér és Kamara erdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Icarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Icarus 60-as, hanem annak trolli buszos változata az Icarus 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekün is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerme, egy köztük pedig Sam Felt, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, aki korábban többek között Kygóval is turnézott már, nagyon menő dolog, és az is az, hogy május 24-én Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd, ez pedig az igazi mai slágere, a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my brand new song, now on Radio.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Sziasztok, Regál Lili vagyok.
1: Hi everybody, it's Chris Willis here.
0: Fogadjátok szeretettel

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Csatlakozik a vágatlan májushoz a Kövízig. Vészjelzést adott ki a rendőrség a rolleresek miatt Békésben. A bringázást népszerűsítik az iskolások között. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság is csatlakozik az egyre népszerűbb környezetvédelmi kezdeményezéshez, és májusban jelentősen korlátozza a növényzet gondozását a kezelésében lévő területeken, jelentették be hivatalos oldalukon. Ennek jegyében a gát és csatorna szakaszokon ebben a hónapban szüneteltetik a kaszálást, amivel több fontos ökológiai célt is szolgálnak. A dúsabb vegetáció segít a talaj takarásában és a nedvességtartalom megőrzésében, ami a tavaszi aszályos időszakokban kulcsfontosságú, valamint bőséges táplálékot és életteret biztosít a beporzó rovarok számára. Emellett az igazgatóság fenntartja a jogot a beavatkozásra, amennyiben vízkár elhárítási vagy vízminőségvédelmi szempontok azt feltétlenül szükségessé teszik. Május elején megugrott az elektromos rolleres balesetek száma Békésvár megyében. 6 nap alatt 3 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek. A legsúlyosabb baleset Békésen történt, ahol egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, de Békéscsabán és Gyulán is megsérültek fiatalok. A rendőrség nyomatékosan kéri közösségi oldalán a közlekedőket a bukósisak viselésére és a sebesség helyes megválasztására. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: 2 kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Békésből több intézmény is csatlakozott a kezdeményezéshez, többek között Békéscsabáról, Békésről, Gyuláról, Orosházáról is. Megnövekszik a felhőzet Békéscsaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült ég volt várható, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik, hétfőn és kedden is eshet az eső, sőt eleinte zivatarok is kialakulhatnak, így hűvösebb is lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 9 perccel, és már csak bő 2 hét, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, május 24-e a dátum, a fellépők között pedig ott lesz Accent is, vele is bulizhatunk majd, aki most az igazi mai slágert hoz, ez a Don't Leave, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111, ez a Rádió 1, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki alig múlt 20 éves, amikor a Fallout Boys egyik tagja, a basszusgitárosa felfigyelt rá is, egy közös projektet is indítottak. Azóta pedig tényleg a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, most épp az oldalán Faithless, Bibi Rexával közösen, ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén is folytatódik a játék a Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjéért, ma déltől egyébként. Hogy mit kell tudni a játékról, mire kell figyelni, mutatok minden részletet most, aztán pedig ezt indítom. Az igazi mai slágerek között Kamrád és a Be Mine a folytatásban mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lomtalanítás Békés Csabán. Ötvár egyetlen éjszakáért bíróság előtt az ittas gyulai rolleres. Nem kimélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csabán, ami ezúttal is két egymást követő szombaton valósul meg a város különböző részein. Most az egyes körzetben, ide tartozik többek között Jamina, Mező, Megyer, Gerla és Fényes, majd május 16-án a kettes körzetben többek között a belvárosban és a kertvárosi részekben szállítják el a feleslegessé vált holmikat. Szigorúan tilos ugyanakkor a kihelyezéskor kommunális vagy zöld hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, illetve veszélyes anyagokat, például festéket vagy akkumulátort kitenni, mivel ezeket nem szállítják el. Amit ilyenkor nem visznek el, azt a kétegyházi úti hulladékudvarban lehet leadni. Komoly bűnlajstromot halmozott fel egyetlen éjszaka alatt egy 25 éves gyulai férfi, aki ittas rollerezés közben támadt rá egy párral Ligettónál. A vádlott pénzt követelt, bántalmazta a sértettet, megfenyegette a rendőrt hívni próbáló nőt. Végül pedig biztosítékként elrabolta az áldozat személyes okmányait és bankkártyáját. A gyulai járási ügyészség közölte, többszörös bűnhalmazat miatt emeltek vádat az elkövető ellen, akire felfüggesztett börtönbüntetést és kártérítés megfizetését kérték a bíróságtól. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte az ültetvényeket Békésben sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Békés Csaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült ég volt várható, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik, hétfőn és kedden is eshet az eső, sőt eleinte zivatarok is kialakulhatnak, így hűvösebb is lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Martin Garrix folytatja, képen amerikai turnét csinál, és egy nagyon menő ötletük volt, minden városban, ahova megy, felállítottak egy telefonfülkét videokamerával felszerelve, nyilván egy spécit, amiben tudták az emberek, hogyha bemennek, akkor üzenhetnek úgy, hogy azokból a videókból a koncerten is vetítenek le. A Giga LED falakon. Nagyon menőn néz ki egyébként, én a Dallas-it láttam. Vagány nagyon. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, Martin Garrix és a Butterflies a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék rócsója hétfőn startol, minden állomás, minden info jön most, aztán pedig ez a nagy kedvenc indítja a következő zenei órát. Lady Gaga és az Abrakadabra pár perc és hozom is itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már ötödik éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcskert és a Békesugárút. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
9: Készüljön a nyárra! A Főtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, napozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíttethet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu.
10: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 ezer forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés. Nagy visszatérés.
11: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
12: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
13: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
12: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
13: Most a tavaszi akciós árakon felül
12: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
13: És ez még nem minden.
12: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel és

0: fesztivál hangulattal készülünk.
1: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
0: Most hétvégén
1: találkozzunk Gyulán
0: a Virágok Fesztiválján.
1: Gyulai Kis Gépcenter.
0: Várunk szeretettel.
2: Drágám, nem tudom, hogyan vigyem Lilikét zeneiskolába. A Tour de Hongri miatt nehéz lesz közlekedni Békés Csabán szerda délután.
3: Tudom, Tatában már kitalálták. Megnézik a versenyt és odaérnek, amikor áthaladt a mezőny.
2: De honnan tudtad, hogy kell új úti terv?
3: Bemondta a rádió.
2: Melyik rádió?
3: Ez.
4: Aktuális információk békéscsaba.hu.
5: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
6: Reklámot hallottak.
5: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Megújult a Vármegyei Központi Kórház sterilizálója. Súlyos vereséggel kezdte az 5. helyért zajló párharcot a Békés Csabai KK. Ezen a napon nyitott meg az első magyar táncház. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Fontos technológiai fejlesztést hajtottak végre a Békésvármegyei Központi Kórház gyulai és Békés Csabai egységeiben, ahol egy magyar-román közös pályázat keretében modernizálták a központi sterilizálókat, írja a Beol. Különlegesség, hogy egy alacsony hőmérsékletű gép is érkezett a hőérzékeny orvosi műszerek számára. Seres Ábel orvosigazgató helyettes kiemelte az új digitális műszerkövető rendszert is, amely a teljes folyamatot dokumentálja. Bár a betegek számára ez a terület láthatatlan, a beruházás alapjaiban növeli a műtétek biztonságát és az ellátás hatékonyságát a vármegyében. 20 pont feletti különbséggel nyert a nagykőrös kosárlabda csapata Békés Csabán, ezzel jelentős lépést tett az 5. helyért zajló döntőbe jutás felé. A 92-69-es végeredménnyel zárult találkozón a behír.hu beszámolója szerint a csabaiak csak rövid ideig tudták tartani a lépést ellenfelükkel. A visszavágót vasárnap rendezik Nagykőrösön. Ma van a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
8: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik. Nem csak, mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
7: Békés Csabán is működik több táncegyüttes is, például a Balassi vagy a Tabán néptáncegyüttes, de a Balkán táncegyüttes is rendszeresen szervez táncházakat. És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Békés Csaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült ég volt várható, a legmelegebb órában 24 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik, hétfőn és kedden is eshet az eső, sőt eleinte zivatarok is kialakulhatnak, így hűvösebb is lesz.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
6: Rádió
5: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 11 perce járunk már 7 óra után, és ha már elindult volna a játékunk, akkor a következő dalnál kellene tizedikként telefonálni. Ma is keressük ugyanis azokat a fellépőket, azokat a világsztárokat, akik jönnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra május 24-én. Exent például ilyen, aki a következő dalban érkezik, Tóth Gabival, a Sugar Daddy-t hozom. A játék pedig ma déltől indul, szóval

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy érzelmes dal után pedig egy érzelmes hangú előadó Ray Dalton, egyenesen Amerikából egy szuper popzene, ami ahogy elnézem a slágerlistás teljesítményét, sokáig velünk lesz, és ez egy jó hír. Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcs kert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
1: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool, Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
4: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
5: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai slágerben.

0: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Csatlakozik a vágatlan májushoz a Kövízig. Vészjelzést adott ki a rendőrség a rolleresek miatt Békésben. A bringázást népszerűsítik az iskolások között. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság is csatlakozik az egyre népszerűbb környezetvédelmi kezdeményezéshez, és májusban jelentősen korlátozza a növényzet gondozását a kezelésében lévő területeken, jelentették be hivatalos oldalukon. Ennek jegyében a gát és csatorna szakaszokon ebben a hónapban szüneteltetik a kaszálást, amivel több fontos ökológiai célt is szolgálnak. A dúsabb vegetáció segít a talaj takarásában és a nedvességtartalom megőrzésében, ami a tavaszi aszályos időszakokban kulcsfontosságú, valamint bőséges táplálékot és életteret biztosít a beporzó rovarok számára. Emellett az igazgatóság fenntartja a jogot a beavatkozásra, amennyiben vízkár elhárítási vagy vízminőségvédelmi szempontok azt feltétlenül szükségessé teszik. Május elején megugrott az elektromos rolleres balesetek száma Békésvár megyében. 6 nap alatt 3 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek. A legsúlyosabb baleset Békésen történt, ahol egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, de Békés Csabán és Gyulán is megsérültek fiatalok. A rendőrség nyomatékosan kéri közösségi oldalán a közlekedőket a bukósisak viselésére és a sebesség helyes megválasztására. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: 2 kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is, csak lakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Békésből több intézmény is csatlakozott a kezdeményezéshez, többek között Békés Csabáról, Békésről, Gyuláról, Orosházáról is. Megnövekszik a felhőzet Békés Csaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült ég volt várható, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk majd.
0: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsik rócsója pedig már hétfőn indul, de nagyon-nagyon fontos délutáni rócsóról beszélünk. 4 órától minden helyszínen live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsik. Először Győr, Széchenyi tér, aztán Sopron várkerület, majd Szombathely főtér, Dunaújváros városházatér és Debrecen Kossuth tér. Ezeken a helyszíneken hétfőtől péntekig Balázsik, az igazi mai slágere pedig megállás nélkül. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a rádió egyen. I

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és Balázsék jönnek a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig startul a roadshowjuk. Viszont nagyon fontos, hogy ma is lesz játék. Délután meghallunk egy előadót, aki élőben fellép a világszárok közül a Rádió 1 születésnapi fesztiválon május 24-én, akkor hívni kell minket 0620-311-111, lehetőleg 10-ként, mondani a Rádió 1 szlogent is, ez páros belépőtér. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Skygo-tól és OneRepublic-tól, amit indítok, a Chasing Paradise. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000

0: ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Készen állsz a rajtra?
7: Gyulás tartol a Tour de Hongrie. Találkozz világsztárokkal a Várkertben május 12-én és 13-án. Éld át a nemzetközi mezőny elképesztő sebességét, és szurkoljunk együtt a magyaroknak. Válaszd a bringát, és érkezz te is két keréken. Részletek? visitgyula.com.
8: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
9: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
8: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
9: Most a tavaszi akciós árakon felül
8: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
9: És ez még nem minden.
8: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
9: és fesztivál hangulattal készülünk.
8: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
9: Most hétvégén
8: találkozzunk Gyulán
9: a Virágok Fesztiválján.
8: Gyulai Kisgépcenter.
9: Várunk szeretettel.
10: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér. Sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazma adással 68 ezer forintot zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
11: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
12: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
13: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
14: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű. További információért kérjük forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
15: Taxi! Taxi!
16: Ne bízd a szerencsére! Töltsd le a Termál Taxi applikációját! www.termál-taxi.hu.
17: Klikkelj a rádió1.hu-ra! Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát! facebook.com/rádió1hungary és kövess minket TikTokon is!
4: Reklámot hallottak!
18: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Lomtalanítás Békés Csabán. Öt vád egyetlen éjszakáért bíróság előtt az ittas gyulai rolleres. Nem kímélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Gyíros Andrástól hallják. Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csabán, ami ezúttal is két egymást követő szombaton valósul meg a város különböző részein. Most az egyes körzetben, ide tartozik többek között Jamina, Mező, Megyer, Gerla és Fényes, majd május 16-án a kettes körzetben többek között a belvárosban és a kertvárosi részekben szállítják el a feleslegessé vált holmikat. Szigorúan tilos ugyanakkor a kihelyezéskor kommunális vagy zöld hulladékot, építési törmeléket, gumiabrot,

0: parancsot, illetve veszélyes anyagokat, például festéket vagy akkumulátort kitenni, mivel ezeket nem szállítják el. Amit ilyenkor nem visznek el, azt a kétegyházi úti hulladékudvarban lehet leadni. Komoly bűnlajstromot halmozott fel egyetlen éjszaka alatt egy 25 éves gyulai férfi, aki ittas rollerezés közben támadt rá egy párral Ligettónál. A vádlott pénzt követelt, bántalmazta a sértettet, megfenyegette a rendőrt hívni próbáló nőt, végül pedig biztosítékként elrabolta az áldozat személyes okmányait és bankkártyáját. A gyulai járási ügyészség közölte, többszörös bűnhalmazat miatt emeltek vádat az elkövető ellen, akire felfüggesztett börtönbüntetést és kártérítés megfizetését kérték a bíróságtól. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte az ültetvényeket Békésben sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
1: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
0: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Békéscsaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derültékbolt várható, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk majd.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a

0: Marci Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maradatot, hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
2: Itt a kávéját.
1: Itt a kávéját az öreg kis nyugdíjas bácsi. És arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott neki járt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
2: Ha meg mit csinál a galamb ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
1: Össze-vissza szarja ott a dolgokat.
2: Úgy van. Hova szart?
1: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
3: Felbosszantotta magát?
1: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetolta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
2: Ugye? Fölháborító.
1: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
3: nyeseléket. Hogy sorosbérem.
1: Igen, meggyanúsítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
2: Benne vannak még a régi emlékek.
1: így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
3: De mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
1: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
3: látni mögé. Látni akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
1: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyverbe. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, hát leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
2: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
1: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban a második világháború, mikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
3: Szeretném hát képzelni?
1: Nem hiszem.
2: Jani bátyám, gratulálunk.
1: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
3: Nem, azt, hogy délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Tudod, hogy járkálsz, már végre aludtak a kis taknyos kölykök. Tudod,
1: igen, végre csönd van.
4: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
1: Azt minden ember.
4: Ez jó.
3: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
2: És ezt jó, néni, lőnek!
1: Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesült, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg, a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem talált el senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. János.
2: De kedvesek.
1: Elengedték.
2: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
3: Szokott gyakorlatozni az előkertben.
1: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
3: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ez egy ilyen légkiskával.
1: Igen, egy cigivel a szájában.
3: Igen.
1: Ott van meg János bácsi, előjött.
3: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem, aki szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai, tehát terepmintás nadrág.
2: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablak?
3: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe, meg tudta, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
2: Álcázóháló.
3: Álcaháló.
2: És megcsillant a távcsövön a fény.
3: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy
2: nem fegyver tudom, az autóban.
3: Fegyver az autóban, vagy vadisznó halva jó, vagy valami hasonló. Biztos, hogy... De nézd csak, hogy milyen fit.
1: Ott van fit, ott állítja elő a rendőr, nézd meg.
3: És rendőr. Igazán volt, nézd milyen színű ruhája.
1: Nézd, terepszínű ruhába a bácsit éppen előállítják ugye a rendőrök.
3: Miért vagyok egy jós, egy látnok? Miért?
1: De nagyon durva, így megmondtam, hogy az alvó óvodások közé nyitott ablakon becsapódott a lövedék. Figyelj! Tehát azért az elég kemény. Tehát, hogy az...
3: Nekem volt néppisztolyom gyerekkoromban, természetesen. És
2: nem is volt kérdés.
3: Ugye? Náluk ez volt ilyen galamb holokauszt, és a lényeg, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyunk is volt. Nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét. És akkor
1: az igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény.
3: Óriási élmény, olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
1: Tehát, de ott van a fotó, azért nézd meg, itt azért komoly golyók is van, aki nem értette hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem el talán, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkoló kocsimat. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambra lövöldözni.
3: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Mömaxba.
1: B. Lövöldözni kezdesz.
3: B. Szerzel magadnak egy légpuskát. És elkezdesz lövöldözni.
2: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
3: A galambra.
2: De a galamba fönn van a fán.
3: Akkor
2: tegyél
3: ponyvát a fára. Tessék.
1: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért Rambó volt. Bocsánat.
2: Várjál már!
3: Azok ott vadászfegyverek.
1: A srácok. Lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
3: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
1: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
3: Talás,
1: elhiszed?
2: Az ez kemény.
1: Azért ez nagyon kemény.
3: Rendőrség, haló, jó napot!
1: Tessék!
3: Jó napot, kérem, jöjjön ki!
1: Mit csináljunk?
3: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartási engedély, igaz?
1: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
2: Nincs is fegyverem,
1: és nem is élőttem arra a galambra.
3: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
1: Nem. Tudja, Marika! Mi a dolog? Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. De oda akartam belőni.
3: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintás ruhák, ezek az öné?
1: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
3: Igen. János, kérem, jöjjön. Kérem, miért csinál?
1: A felesége fejére rajzolt célkereszt. Ez tényleg az öné,
3: János. A felesége miért van álcahálóban, kérem?
1: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba a játszó téren a feleségének egy álcahálóval, János? Ezt meg tudja magyarázni?
3: Miért van a postára elérve, hogy stüszi vadász?
1: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült
2: tényleg.
3: Igen. Jó ég. Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárolója megraf a konzervekkel?
1: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly nem, víz és élesztős WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
3: Snit, itt olyos így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
1: Lőnek vissza, igen.
3: Ez egy régi konfliktus.
1: Igen. János bácsi csak a kicsik vas hiányát próbált orvosolni.
3: De akkor miért ólommal?
1: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
2: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
1: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy-puffa, összetörik egy üveg, vagy neki valami. Leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak. Nem tudom, hogy jöttek rá az óvónők. Nem feltétlenül jönnék rá, most ide belőne valaki.
3: De miért engedték haza másnap?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
3: Tehát, hogy belőtt egy óvoda ablakát.
1: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájött egy galambra.
2: Ez azért, érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, hogy nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
3: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák ki az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy paintball puskát. igen, és meg kell büntetni a bácsit, hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
1: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
3: Ez a lányos úriában így van.
1: És hogy
2: van vitaminbárotok.
1: Jobb helyeken már. már AB menü és vitamin bár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
3: Supermenza, úgy hívják.
1: Supermenza, ez a Supermenza így.
2: Jó,
1: van.
2: De a
1: Supermenza
2: csokis
1: program.
2: Piskóta kockát nem vehetik azt el tőlünk. Kell.
3: A már most beviszed magadnak.
1: Igen.
3: Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
1: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezési szövetség azt mondja, hogy beérkezett adató alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból várhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
3: Teljesen állami, így izé, és az volt
1: és egy AB menüje van.
3: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve rendesen, aha, ilyen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, hogyha rajtuk múlnak, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is a köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
3: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipős kivágott orrú cipős konyás.
3: Ők azért ott cirkálnak. Ott cirkálnak.
2: Jó, azért
1: 62-es bicepszel.
2: És akkor oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
3: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék. Tehát, hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj, vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik. Nagyon jól megy.
1: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezés. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
3: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
1: igen.
3: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
1: De hogy azért ez egyébként mennyire kulturált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a Supermenza ez megvalósulna, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket legyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
3: Úristen,
1: és amire azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
2: Akkor szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
1: Hát jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva.
1: Fecnit beleszaggattak.
2: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
1: bélszíroló.
2: Nem. De az is volt.
1: Bélszíroló.
2: Basszus,
1: nem volt benne
2: bélszíroló.
1: Nem volt benne bélszín.
2: Úristen, de jó volt.
1: Bélszíroló.
2: Nincs meg.
1: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog vízsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
1: Semmi nem volt benne.
2: Egy volt.
3: Igen. Nekem a bél és a roló szavak, amik legyenek
1: ezt. Roló volt a neve.
3: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked, és nagyon finom.
3: Nagyon interesting.
2: Nagyon finom.
3: Elmondom, nem, mi volt a prémium étel.
1: Na, mi volt a prémium, tessék.
3: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
1: Igen.
3: Ledarálták, hogy ilyetok, hogy ilyenek tűnjön.
1: Metszószal.
3: Metszószal. Oh,
1: szerettem. Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de a metszósz...
3: Nem, de azért ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
1: Ja, ledarálták nektek?
3: Le volt darálva, úgyhogy megfőzték, és nem ledarálták.
1: Vagy arra, hogy én előre megrágtam.
3: Valaki valaki megrágta.
1: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
3: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
1: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
3: A cukros sóskaszó.
2: A jó az nem ilyen.
1: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
3: Figyelj, az nagyon, az rendesen, az igen, egy umami volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlöltem.
1: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
2: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami de kettő darab ilyen vegeta leves volt.
3: Aminek tudjátok, hogy a megyek neki ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
1: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet.
2: Egyet,
1: van élet a halál egyet. Után. Tehát azért háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
3: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: pörkölt három hússal.
3: Három hússal, és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt az kicsim.
3: Hát, igen. Szerintem az olaj.
1: Olaj volt, mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, benne bementél a konyhába, és érezted a műanyag tálca, a pohár, a kaják illata. Tehát azért milyen szenzoros, tehát hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad, ízformájában?
3: A szaga, tudod, a hideg fémszag.
1: Igen. Náluk csak undokkonyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete nem volt.
3: Voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
1: Igen.
3: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
1: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig három órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lett.
2: Ott, gyönyörű disznók nőttek. Igen. Moslékból, igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
1: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén az... elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
3: Igen, nem volt.
1: Nem volt ilyen?
2: Nem volt.
1: Piskóta kocka csoki krémmel.
3: Nem volt, teljesen értetlen állok a helyzetet.
1: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
3: Mi lett volna velem, ha lett volna?
1: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta marad.
2: Puding?
1: Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet.
2: Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
1: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
1: Hát azt én képzelem hozzá.
2: A csokoládét életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor.
1: Jó,
2: volt,
1: csoki nem
2: kicsit
1: volt
2: fölhúzva vízzel.
1: Csoki nem volt benne, igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem, az nagyon jó volt.
3: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt,
2: az
3: és volt
1: az nem tudom,
3: az egy
1: van.
3: Fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baget, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, az ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborka karikákat, és az összesütik. És
2: hát te azért elég menő helyre jártál.
1: Egyébként igen. Farizeres zsömle volt, meg tej. Igen.
3: De ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfésztél, ha nem menzáztál, nem büfésztél.
2: Ez volt a csúcs.
1: Mondok még egy nagyon undorított grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, igen. És üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon éhes voltál. Mi volt a grízes tészta, micsoda? Az ki találta ki? Az hogy lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetén, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
0: Nyugalom, nyugalom emberek! Hallom már, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megújult a Vármegyei Központi Kórház sterilizálója. Súlyos vereséggel kezdte az 5. helyért zajló párharcot a Békés Csabai KK. Ezen a napon nyitott meg az első magyar táncház. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok a Rádió 1 híreivel. Fontos technológiai fejlesztést hajtottak végre a Békés Vármegyei Központi Kórház gyulai és Békés Csabai egységeiben, ahol egy magyar-román közös pályázat keretében modernizálták a központi sterilizálókat, írja a Beol. Különlegesség, hogy egy alacsony hőmérsékletű gép is érkezett a hőérzékeny orvosi műszerek számára. Seres Ábel orvosigazgató helyettes kiemelte az új digitális műszerkövető rendszert is, amely a teljes folyamatot dokumentálja. Bár a betegek számára ez a terület láthatatlan, a beruházás alapjaiban növeli a műtétek biztonságát és az ellátás hatékonyságát a vármegyében. 20 pont feletti különbséggel nyert a nagykőrös kosárlabda csapata Békés Csabán, ezzel jelentős lépést tett az 5. helyért zajló döntőbe jutás felé. A 92-69-es végeredménnyel zárult találkozón a behir.hu beszámolója szerint a csabaiak csak rövid ideig tudták tartani a lépést ellenfelükkel. A visszavágót vasárnap rendezik Nagykőrösön. Ma van a táncház napja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. 1972-ben ez indította el a hazai mozgalmat. Szeretnék a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést átadni a következő generációknak, mondta rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
2: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei, mondhatom túlzás nélkül, hogy százezrei a magyar néphagyományt élik. Nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
1: Békés Csabán is működik több táncegyüttes is, például a Balassi vagy a Tamán néptáncegyüttes, de a Balkán táncegyüttes is rendszeresen szervez táncházakat. És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Békés Csaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült ég volt várható, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik, hétfőn és kedden is eshet az eső, sőt eleinte zivatarok is kialakulhatnak, így hűvösebb is lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na mi van, gyerekek? Ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így egy Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány? Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
1: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
0: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valóban a Zöldfoki-szigetekről, vagy Zöldfoki-szigetekhez, és hogy kettehárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről emberre is terjed. És most így ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallod, tudod, ez a hantavírus.
0: Vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
1: Patkányok terjesztik meg, rágcsálók.
2: Vérzéses láz. Csak ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
0: Na, igen. De ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor mondják, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a Zöldfoki-szigetektől a Kanári-szigetekig. Ez nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyankor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak rá, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csinálj már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtad, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most lesz csak kitalálod, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázza, jó, ez most nincs el éppen, de nem egyre is. Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet, már érzem, hogy jön. A betegek tüzete megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik.
1: De mi kevesbedik?
2: A vizelet.
0: A vizelet? Nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a...
0: Soha. Volt már olyan, hogy kicsit megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek. Azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeleted, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodást, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A májad is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kikötni. Majd azt mondta az egészségügyminiszter, jó lenne ez a hajó, inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A Hormuci szoros felé tartnak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinba, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: Hát nem jöhetsz és ki, nem is képzeled.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
0: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleségedet, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohonder, vagy azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinba, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
1: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceánt, meg kívülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, mert... aztán magamtól meghalni.
0: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon. Á,
2: te meg már rég vérhánynál, akkor mindig azt mondtad, hogy csak vörösboros kóla, úgyhogy te egy csókolózz egyet Ferivel, anélkül bármi. Igen.
0: Én az ellenkező lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápat vagy és vérhánytás, semmi bajom.
1: Semmi baj,
0: jön vissza a vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy,
1: mozgatás nincs.
0: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlen hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
1: Hogy na most
2: ez a
1: mi van
2: dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
0: De szerint egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egy könnyű élethelyzet.
2: Írják rá az oldalára, hogy hantás.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
1: Jó,
0: üres,
1: hát
0: üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bárt. Te meg ma ott üldögél, egy rohadt nagy izével viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francba a feleségben meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Ne, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézi, hogy hány alatt van a fedélzet.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
0: Igen.
2: Hogy
1: de te lefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Igen, te vizsgálnád magad. Csak az ablak, csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. De miért? Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették
1: ezt. Melyik voltál?
0: Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
2: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
0: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed?
2: Zsülle, már rég feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mivel hány méter.
0: Indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
2: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk.
1: A ringatóztok az óceán közepén.
2: A karibi hangulatban. Kókuszból iszunk a tejet.
0: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened véres, hogy a melbimbóid.
0: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom.
1: Nem.
0: Balázs véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogyis, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
1: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében, és
0: Zsül megevezne.
2: Lapátolj, Zsül, lapátolj!
1: Mindjárt ott vagyunk.
0: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajban az óceán
2: közepén. Az lenne a legdurrebb, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
0: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Nektek van viszitek?
0: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, és semmi, színházterem, semmi. Kabinba üldög, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt.
2: Én akkor hajóznak... a mellúszásban közelítek a sziget felé.
0: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
1: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
0: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket, vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy...
0: Igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
2: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
0: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
1: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
1: de
2: a
1: az, patkányok. De az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
1: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel.
2: Igen?
1: Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontott a kis üdítős, és
0: neked már tölti is,
1: és
0: igen.
1: És már ott is vagy.
0: A nincs specifikus
2: gyógymód. A patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalent.
0: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben a patkányok lent az alagsorban terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben három patkány meg megölött embert.
2: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus. A
0: hát
2: luxus
0: azért
2: az...
0: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszállsz szép helyeken, Karib térségbe hajózol. Hát azért ez luxi, nem?
2: Nekem a luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egy egész délután.
0: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon,
2: a luxus.
0: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
1: nem
0: van.
1: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
0: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk, Feri, portyázni. Szerezzünk ételt.
1: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
0: Igen.
1: Nagyon kemény.
0: Nagyon para. Nagyon para.
1: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
0: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, ilyen fehér ruhában, maszkban, és ott járkálnak. De ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról ebben. Emberre nagyon ritka, tudod, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
2: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
0: Galád meg Léci Zsül, vagy keresétek meg Léci. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra?
2: De beszéltünk
0: róla, gondolom. 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichós? Mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot, nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, való áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
1: áll. De kapják el, vagy azért, mert volt rajta
0: fertőzött? Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vizen. Azért azt képzeld el. És mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a hát akkor kiszolgálja ki az embereket?
1: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tárcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin megjött.
0: Igen.
2: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell-e fizetned, tudod?
0: Szerintem nincs ilyen, ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltet szajon, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a nem
2: a
0: tudom.
2: Közös költség, elmaradása van.
1: Igen. Egy csak egy hetet fizeted ki.
0: Egy hetet fizet ki. Legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez nincs.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét.

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra,

0: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
12: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
13: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol 2 napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcskert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
14: Békés Csaba, figyelj!
15: Május 9-én 1 éves az Alibi Bár,
14: és ezt egy brutális nappal ünnepeljük.
15: Programok és ajándékok egész nap.
14: 14.30-tól Alibi szülinapi pókerkupa,
15: 15.30-tól Alibi mozi,
14: 18-tól szülinapi kvíz,
15: este 9-től karaoke és diszkó kifulladásig.
14: És figyelj!
15: Éjfélkor ajándékeső, akár egy wellness hétvégét is hazavihetsz.
14: A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
15: Info alibibar.hu.
14: Foglalás 0630 122 51 52.
15: Ne maradj le! Alibi Bár, május 9.
16: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
17: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
18: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
19: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
18: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
19: Most a tavaszi akciós árakon felül
18: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
19: És ez még nem minden.
18: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
19: és fesztivál hangulattal készülünk.
18: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
19: Most hétvégén
18: találkozzunk Gyulán
19: a Virágok Fesztiválján.
18: Gyulai Kisgépcenter.
19: Várunk szeretettel.
20: Drágám, nem tudom, hogyan vigyem Lilikét zeneiskolába. A Tour de Hongri miatt nehéz lesz közlekedni Békés Csabán szerda délután.
21: Tudom, Tatában már kitalálták. Megnézik a versenyt és odaérnek a

0: mikor áthaladt a mezőny.
1: De honnan tudtad, hogy kell új úti terv?
0: Bemondta a rádió.
1: Melyik rádió?
0: Ez.
2: Aktuális információk. Békéscsaba.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Csatlakozik a vágatlan májushoz a Kövízig. Vészjelzést adott ki a rendőrség a rolleresek miatt Békésben. A bringázást népszerűsítik az iskolások között. Jó reggelt kívánok, Zsíros András vagyok, ezek a Rádió 1 hírei. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság is csatlakozik az egyre népszerűbb környezetvédelmi kezdeményezéshez, és májusban jelentősen korlátozza a növényzet gondozását a kezelésében lévő területeken, jelentették be hivatalos oldalukon. Ennek jegyében a gát és csatorna szakaszokon ebben a hónapban szüneteltetik a kaszálást, amivel több fontos ökológiai célt is szolgálnak. A dúsabb vegetáció segít a talaj takarásában és a nedvességtartalom megőrzésében, ami a tavaszi aszályos időszakokban kulcsfontosságú, valamint bőséges táplálékot és életteret biztosít a beporzó rovarok számára. Emellett az igazgatóság fenntartja a jogot a beavatkozásra, amennyiben vízkár elhárítási vagy vízminőségvédelmi szempontok azt feltétlenül szükségessé teszik. Május elején megugrott az elektromos rolleres balesetek száma Békésvár megyében. 6 nap alatt 3 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek. A legsúlyosabb baleset Békésen történt, ahol egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, de Békéscsabán és Gyulán is megsérültek fiatalok. A rendőrség nyomatékosan kéri közösségi oldalán a közlekedőket a bukósisak viselésére és a sebesség helyes megválasztására. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot, mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
5: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
4: Békésből több intézmény is csatlakozott a kezdeményezéshez, többek között Békéscsabáról, Békésről, Gyuláról, Orosházáról is. Megnövekszik a felhőzet Békéscsaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derült égbolt várható, a legmelegebb órában 24 fokot mérhetünk majd.
0: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb kihívás, mint maga az ugrás.
2: Én ezt nem bírom nézni.
1: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva.
2: Az a biztonság, figyelj, hát, személyesen ismerem.
1: De ő a legjobb.
2: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fenn a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állszok oda, azt mondja, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
3: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
1: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
2: A nadrágát külön szeretném kiemelni, hogy mindezt egy combközépigérő sorban tesz.
1: Mindez egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságért utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. Hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
2: Azt hitték, hogy futár.
3: Akkor,
2: tuti,
3: igen.
2: Úgy néz ki, hogy simán volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsák, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
1: Na, múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
2: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
1: Köszönöm. Igen. Szóval egyébként jó arc a csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmásszák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye ez gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri toronyra, meg a MOL kampuszra, és ami szép Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági, onnan te leugrasz, és akkor menő vagy.
2: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
1: Hogy az Béla? Mondtam már, hogy gyere már lifte, létsz, és nem állsz szabá föl, megy 3 emeleten
2: keresztül. Megint te egy unikumot, gyere ki az ablakból,
1: gyere ki! Gyere le onnan. Na, mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávok ilyen hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
2: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
1: Ezer, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
2: Én is most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor kész.
1: Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdőnet. Megcsinálom az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerintetek mi lenne?
2: Láttam valahol, Várjál,
1: miért nyúltál az ernyőmhöz? Összecserélted az ernyőket? Nem nyúltam hozzá, abszolút mindegyiket. Mindenkinek a saját ernyője van. Ez nem az én ernyőm. Mennyire lennétek nyugodtak velem bázis ugrani? Megcsináltam az ernyődet, Feri, ne törődjél vele, össze van hajtva.
3: Persze, ugorjunk.
1: Szerintem az a lelke. Nem is az ugrás. Nyilván az, hogy ugrasz, milyen szél van, hogy hova landolsz, ezeket azért, hogy nagyjából megnézed. Meg van egy valamilyen rutinod, ami mondjuk ejtőernyőzésből jön, bár a kettő azért nagyon más sport. De hogy ott tényleg az van, hogy kicsit is rosszul hajtogatsz, ott nincs idő nagyon póternyőt, meg hasi ernyőt, meg nem tudom mit hívni.
3: Szerintem nincs is nekik. Ez 180 méterről.
1: Semmi.
3: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
1: Egy sanszod van.
2: Akkor megvajatod. Egy sanszod van. Ki nézze az a paliat azon a... Ez miért? Ne csináld ezt, ne ugorj ki!
1: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik és alatta az öltönyös biztonsági őr, már csak így széttett kézzel így néz. Légy, gyere le! Na itt vagyunk, Mátyás Máté, bázisugró. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Normális vagy, Máté?
1: Nem ő volt. Nagyon
2: veszélyes, amit csináltok.
1: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
4: Egy külföldi arc volt. Na, én is csak így az Instán ismerem.
1: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív azért ehhez nagyon engedély nincsen.
4: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
1: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy a toronyra, hogy azt engedik.
3: És ez kevéssé érdekel benneteket, hát gondolom.
4: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk, annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
1: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott, jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
4: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
1: Besétáltál a kampuszba?
4: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
1: de
4: nem
1: lepődtem meg. De ugró szándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
4: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
1: És simán feljutottál.
4: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
3: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen? Itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
4: Hát azért, mert...
2: Volt egy meeting, és szerintem
1: nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
2: Nem, most küldött, Ancsó Svájcban küldött egy videót. Igen, itt van.
3: Belülről mászott fel.
2: Viberen nézd meg.
3: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy 8 méter magasnyi üvegfal.
4: Hát vagy 10-15 méter, az nagyon magas.
3: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
1: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
3: Hát onnan ott még mászni kell.
4: Nem, mászni kell, ott még mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
1: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
4: ez
1: minek
4: rajtatok? Sokan kérdezik.
1: Mitől kérdezik?
4: Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak. És
2: hát mondjuk lehetett volna tudja
4: a kicsi zsebében,
2: mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokat
1: járkálni. De azért megfoghatatlan, tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen, tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
4: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
1: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
2: De azt mondják, hogy elvették a rendőrök a végén.
1: Begyújtották a rendőrök?
2: Igen, ezt írják.
4: Ilyenkor hát mi ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzul jelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
1: Az mondjuk nem szerencsés. Kell egy ejtőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
4: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalatuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 200-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó. Nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat.
3: Magyarországon, bocsánat, Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
4: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40
1: nincs
4: méter.
1: Nincs nagyon idő kiíti az erdőt, igen, 30 méterre
4: hát
1: nem
4: hívik. Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
2: Milyen
4: igen?
2: Gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugrottál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
4: Nagyon rossz gyerek voltam. Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
2: És azt szeretném kérdezni, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
4: Hát igen, az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
1: Óvatosabban ugrálgatsz.
2: És ugye konzul lesz,
4: igen, akkor utána újra? Bizonyítványt kell beküldeni.
1: Jó, hát ez most egy ugrás,
4: hát, de utána már
1: lehet. Figyelj, mennyivel hát zuhansz?
4: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
1: Mennyivel zuhansz, amikor nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
4: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitás késleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km per órával is, vagy akár többen is, de nagyon nagyot tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabad esés után, enélkül a nyitás késleltető slider nélkül, nagyon nagyot. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
1: Akkor át rá rá visszafelé. Aha.
4: Igen.
2: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
4: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van, ott 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
1: Azért
4: az elég
1: menő.
4: És lehetető rendszer. Igen.
2: És amikor
4: kedvetek, nézzétek majd meg.
2: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
4: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
1: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
4: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Hmm. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
1: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
4: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
2: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
4: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energia italgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
1: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrásnál eszedbe jut, hogy lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
4: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebben az a jó, hogyha benne vagy a sportban is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
1: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
2: Egy kérdés, hogy lehet-e
3: a tandem...
1: Igen, ez nekünk való.
2: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulról ölellek téged. És akkor...
1: Lerólam, én nem engedlek.
4: Az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandem ugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
2: Balázs, tudom, hogy kapsz a születésnapodra.
1: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézném.
4: Hát, ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy
2: ilyen tandembázis. Ez elég kiregesülök. Úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
4: Azért mondtam Balázs, mert őt el tudjuk vinni.
2: Hogy jól érzem, hogy egy zsiráf képződik.
3: Igen. Viszont, ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
1: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam erdőben, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabadesés, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
4: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
1: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő azért egy 40 másodperc szabadesés, az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondott, hogy idő, állj, nem ugrom, az mi, ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
3: Hamar leérnétek.
2: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
1: Kit viszünk a hölgyet. Ajaj. Dupla fékező ernyő.
2: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltad, de...
4: Most tegyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik, én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
2: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélelem és a kirándulás. Engem írjatok fel. Szerintem meg vagyunk.
1: Igen.
2: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
1: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra. Köszi.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lomtalanítás Békés Csabán. Öt vád egyetlen éjszakáért bíróság előtt az ittas gyulai rolleres. Nem kimélték az áprilisi fagyok a gyümölcsfákat. Köszöntöm Önöket, a Rádió 1 hírei Zsíros Andrástól hallják. Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csabán, ami ezúttal is két egymást követő szombaton valósul meg a város különböző részein. Most az egyes körzetben, ide tartozik többek között Jamina, Mezőmegyer, Gerla és Fényes, majd május 16-án a kettes körzetben többek között a belvárosban és a kertvárosi részekben szállítják el a feleslegessé vált holmikat. Szigorúan tilos, ugyanakkor a kihelyezéskor kommunális vagy zöld hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, illetve veszélyes anyagokat, például festéket vagy akkumulátort kitenni, mivel ezeket nem szállítják el. Amit ilyenkor nem visznek el, azt a kétegyházi úti hulladékudvarban lehet leadni. Komoly bűnlajstromot halmozott fel egyetlen éjszaka alatt egy 25 éves gyulai férfi, aki ittas rollerezés közben támadt rá egy párral Ligettónál. A vádlott pénzt követelt, bántalmazta a sértettet, megfenyegette a rendőrt hívni próbáló nőt, végül pedig biztosítékként elrabolta az áldozat személyes okmányait és bankkártyáját. A gyulai járási ügyészség közölte, többszörös bűnhalmazat miatt emeltek vádat az elkövető ellen, akire felfüggesztett börtönbüntetést és kártérítés megfizetését kérték a bíróságtól. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg nem kímélte az ültetvényeket Békésben sem, ahol elsősorban a barack volt kitéve veszélynek, de a csonthéjas gyümölcsök mellett az almának is sokat ártott az időjárás. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak. A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: És most néhány szó az időjárásról. Megnövekszik a felhőzet Békés Csaba környékén, ma még helyenként számíthatunk záporokra. Délután már várhatóan többet süt a nap. A levegő 21 fokig melegszik, miközben mérsékelt marad az északi szél. Éjjel 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap jobbára derülték volt várható, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk majd. A jövő hét elején újabb, ezúttal már kiadósabb mennyiségű csapadék ígérkezik, hétfőn és kedden is eshet az eső, sőt eleinte zivatarok is kialakulhatnak, így hűvösebb is lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
1: Segíts.
0: Na, én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy csattottad? Na várjál.
2: Mit csinál egy okos
0: na protézis? Várjál, mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
0: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná a wifit első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd ide, aztán párosítsuk az eszközeinket.
1: De várj, a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb vagy
0: nem,
1: kar.
0: Nem, ez most kifejezetten fog.
1: Ez fog protézis.
0: A láb protézisod, azt értem.
1: Ugye, az oké, azt tiszta.
0: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
2: de akkor
0: az
2: figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne lesor.
1: Igen, szkúter lesor.
2: Igen.
1: Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrénye, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
1: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
0: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szárba, akkor azt összeharapod.
0: Ja, de ha gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
0: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
0: jó, ezt ne folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? Nézi, hogy mit eszel,
1: igen?
0: És ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne, ez meg ne lesz káros. Ez nem,
2: vagy berakod a diót a szállba, és akkor azt mondja, hogy feldolgozás indul.
1: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az én csak, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
0: Igen, hogy internet alapú aha, protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forrón eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogat, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsoroddal, de úgy, hogy... Figyelj, úgy ráharapsz, hogy tudom én egy kígyóborkára, és igen? Akkor tudod...
0: Kifaragja.
2: De igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Hát az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadban, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az,
1: és benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, egyébként. Vagy egy dallamot, aha, vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal?
0: De hogy...
1: Jelzi, hogy nem, hát jelzi neked, ja, naponta háromszor, kell, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
0: Nem tudsz beszélni. Ahogy ne igen, jöjjön igen. Ki a szag.
2: Igen, okos, igen, okos.
1: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori
2: bár
1: szájszag.
2: Az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
0: De nézd rám.
2: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
0: Este ők
1: na,
0: ugye
1: akkor ki... azt is jelezheti neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van, akkor előfizetésed lesz a fogsorodra? És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor addig nem tudsz rágni.
1: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltad.
0: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, le ne nyeld.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, nem csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
0: Ó, nem ugye? Tudod elhagyni.
1: Sokszor meg elindulnak. Tehát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac ott futja, akkor rendben van. Ha papa való Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
1: hogy papa
2: fogsor.
1: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat.
1: Igen.
2: Élesre, így izé.
1: És harapó funkció lesz, igen.
2: És vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És akkor egyébként fel a másikát, és kiszkurod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
0: Tehát egy plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód, romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
0: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra,
1: Aha, tehát hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Most azt akartam mondani, hogy a hang az szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
1: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni.
2: Úristen,
1: egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisből reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
1: Igen, de zseniális.
0: Jó reggel, szomszédasszony! Ön is Ariellel most?
1: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el szomszédasszony azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
1: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan harap.
2: Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, így kiakad.
1: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor... a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régítél, ha régettél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, hogy nem öntöd a vizet.
1: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad.
0: Kiszáradsz.
1: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Figyelj, egyre jobban adom ezt a fogsort. Na, zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
1: Igen. Állítható színvilág. Tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínét tudod
2: attól
1: állítani.
2: Attól, milyen környéken sétálsz.
1: Igen. Meghatod, mert... milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy az ügyék, hogy sok pénzed van.
1: Igen, ott kikapják a szádból.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
1: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a formában nagyon jó.
2: Az erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogy visszatalálj hozzá.
1: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzára tudsz tenni.
0: Ó, és akkor nem magadra.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
1: Beszélni tudsz, például de nem tud tenni.
2: Hányásnál meg kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
2: Újra feldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
1: Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: Ú, de jó, tökéletes.
2: Igen.
1: Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségben, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és ezért a férjének kellett hoznia a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
1: És reklámokat játszott le.
2: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, mert a férj meg közben kicsinálta magát.
1: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ra tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a sej rossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
0: Zseniális.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy ne köszönj, se tudjanak
0: egymással beszélni.
2: Nem? Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután négytől kus.
1: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon orkolás, nagy jövő van ebben.
0: Gátló funkció.
1: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
1: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
0: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
1: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
0: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
1: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekülsz valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom, mennyi a bír alkoholszinten.
2: Ugye magán amikor milyennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
0: Oldalra szívja meg.
1: Tökéletes. Lefordítja a mondani vadolót az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: De az nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az olyan...
0: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod? És
2: mi, hogyha beletállít egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
0: Van felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
1: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként rendben van. Magyaroknak ez csak álom, írja Barnabás. Igen. Gyulladást figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel.
0: Jót akarunk, akkor...
1: És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
0: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
1: És csak behozod, köszönöm. Ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésedet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
1: Júj!
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, ó, komám, hát mi van már veled?
0: A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit. Lesz
1: jól hozott. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belönt, ez akkor megrágja és letud mixolja. És
0: beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Készletvár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
1: Pszt, figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal! Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű. További információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
5: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
6: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
5: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
6: Most a tavaszi akciós árakon felül
5: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
6: És ez még nem minden.
5: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
6: és fesztivál hangulattal készülünk.
5: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
6: Most hétvégén
5: találkozzunk Gyulán
6: a Virágok Fesztiválján.
5: Gyulai Kisgépcenter.
6: Várunk szeretettel.
7: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kis Mártival.
0: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
7: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kis Mártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
9: Rádió
7: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Az 50.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Save Me Tonight, a legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától. Igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Kaida és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő Kaida debütáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a Dánc

amiben John Hamm táncol egy klubjelenetben, úgyhogy már az új generációhoz is eljutott a dal, és jobbat megy, mint eredetileg, mert hogy világsiker lett, és Kato-tól a Turn the Lights Off a Rádió 1 Top 50-ben már a 46.

most hallgattuk meg. Szemfeld következik, és a Hot Like Mine, és akkor gyorsan most elmondanám, a rádió egy születésnapi fesztivál jegyekért a Top 50 után lehet majd jelentkezni. Tehát most játékon kívül játszom a 42. helyen. Az egyik favorit DJ-nket a születésnapunkon ugye 4 világsztárt hozunk Budapestre. Minden információ a rádió1.hu-n.

0: koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Felt!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: énekelt Sing a Song a 40. lett. 39. topic, Fast Boy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsoraimban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket. BB Rexa, Faithless, New Religion, a 38.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik. 37. volt nemrég ugye Martin Garrix-től, Jax-től a Told You So, 36. Teddy Swims és a Lose Control. Katy Perry Lifetimes, a 35.

David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart, a 32. Az imént pedig 31. lett Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile. Innen folytatjuk. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Cyril következik. Ez a dal most nem nyerő dal kivételesen, de bármikor a Rádió 1 top 50 után megszólal, akkor hívni kell a 0623111111-et tizedikként, mert páros belépőjegyet érhet a buliba. Ez a játék tehát a top 50 után folytatódik itt a Rádió 1-en. Disturbed Sound of Silence, 30. Cyril remixében a Rádió 1-en.

Rádió Egyen az a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Disturbed Sound of Silence Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég, 29. lett Purple Disco Machine House This és a Beat of Your Heart. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again, a 27. helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a

Corey és a Be Alright. Ezt követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes, a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Shaos Felix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. A műsorszám 12

0: te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged. Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Altöld Poolnál. Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Altöld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Altöld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Altöldpool.hu.
2: Drágám, nem tudom, hogyan vigyem Lilikét zeneiskolába. A Tour de Hongrie miatt nehéz lesz közlekedni Békés Csabán szerda délután.
3: Tudom, Tatában már kitalálták. Megnézik a versenyt, és odaérnek, amikor áthaladt a mezőny.
2: De honnan tudtad, hogy kell új úti terv?
3: Bemondta a rádió.
2: Melyik rádió?
3: Ez.
4: Aktuális információk békéscsaba.hu.
5: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
6: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
7: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
3: A 22.

Ugyan csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, jó hétvégét, Györke Attila a stúdióban, ez a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió egy kedvencei.

Teddy Swims következik egy popzenével. A testalkatát megnézve a videóklipekben, hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 19.

Rádió 1-en. Ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak, 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: a Rádió 1-en, ez a Top 50. A Fastboy dalát, Good Life, a 16. helyen David Guetta és a YRepublic követi, I Don't Wanna Wait.
1: Rádió 1 Top 50, a 15.
0: A Stay a Little Longer, a 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

12. lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Kamrad, Be Mine a 11. helyen játszottam. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running 8.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncert filmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profistáv felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint. És még menni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 6.

Éltől és Accenttől, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió 1 Top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a héten is meg

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Készen állsz a rajta?
9: Gyulás tartol a Tour de Hongrie. Találkozz világsztárokkal a Várkertben május 12-én és 13-án. Éld át a nemzetközi mezőny elképesztő sebességét, és szurkoljunk együtt a magyaroknak. Válaszd a bringát, és érkezz te is két keréken. Részletek? visitgyula.com.
10: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld

0: Mozi.
1: 18-tól szülinapi kvíz.
0: Este 9-től karaoke és diszkó kifulladásig.
1: És figyelj,
0: éjfélkor ajándékeső, akár egy wellness hétvégét is hazavihet.
1: A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
0: Info alibibar.hu.
1: Foglalás 0630 122 51 52.
0: Ne maradj le! Alibibar, május 9.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
4: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Májusban nem kaszálják a gátakat és csatornapartokat a kövízik területén, így segítve a beporzók munkáját és a talajvíz háztartását. A vízügyi igazgatóság a vágatlan május mozgalomhoz csatlakozva csak ott végez növényzet szabályozást, ahol azt árvízvédelmi szerződések vagy rendkívüli vízminőségi helyzetek indokolják, közölték honlapjukon. Május elején megugrott az elektromos rolleres balesetek száma Békés vármegyében. A rendőrség nyomatékosan kéri közösségi oldalán a közlekedőket a bukkósisak viselésére és a sebesség helyes megválasztására. 20 pont feletti különbséggel nyert a nagykörös kosárlabda csapat a Békés Csabán. A 92-69-es végeredménnyel zárult találkozón a behir.hu beszámolója szerint a csabaiak csak rövid ideig tudták tartani a lépést ellenfelükkel. A folytatásban kiderül az ég, de a jövő hét elején még érkezhet csapadék Békésbe.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes szombat délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, a Daily Mixet hallják, a mikrofonnál Oszlácsoszi Norbert. Jöhetnek az üzenetek 30-22-12-900, ha megy a meló kitartást, ha pihennek, jó pihenést, már is folytatjuk. Rihanna igazi mai slágerével itt a Diamonds a 104-en. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes szombat délután önöknek, ajánlok figyelmükbe egy pár programot. Ma délután Gyulán az Almási kastélyban női szalont rendeznek 13:30-tól, a 19. századi arisztokrata viseletről lesz majd bemutató, aztán rendeznek egy Stefánia kört, majd este meg lehet tekinteni a kastélyt gyertyafényben. Várják önöket. Most pedig a Switch Disco és Charlotte Henning közösével megyünk tovább a Daily Mixben, itt az I Found You. We'll be right back.

Ez a 104 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, kellemes hétvégét, jó pihenést önöknek, egy perccel járunk 3/4 egyelőtt, amikor is megyünk tovább a Daily Mixben. A Csabai Csülök Karnevált ajánlom a figyelmükbe. A mai napon várják még az érdeklődőket Békés Csabán a Csaba Parkban, különböző csülkös finomságokkal, napközbeni programokkal, koncertekkel, sztár vendégekkel, kellemes időtöltést hozzá. Mi pedig folytatjuk David Guetta és One Republic közös igazi mai slágerével itt az I Don't Wanna Wait.

0: igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a 104 irányú egyen. A Daily Mixet hallották velem Osszival, nagyon kellemes szombat délutánt kívánok, mindjárt megyünk is tovább, jön a Wonderful Life. Az infók után a Hertz és a Purple Disco Machine közösét hozom, aztán ajánlok még figyelmükbe egy-két programot, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Május 12-én és 13-án Gyula a kerékpárosoké. Ülj bringára, tekerj a várkertbe, és szurkoljunk együtt a Tour de Hongri mezőnyének. Részletek visitgyula.com.
5: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
6: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
7: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
6: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
7: Most a tavaszi akciós árakon felül
6: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
7: És ez még nem minden.
6: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
7: és fesztivál hangulattal készülünk.
6: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
7: Most hétvégén
6: találkozzunk Gyulán
7: a Virágok Fesztiválján.
6: Gyulai Kisgépcenter.
7: Várunk szeretettel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most
1: Rádió
8: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. 8 perccel járunk 13 óra után, és egy igen komoly versenyt ajánlok a figyelmükbe, ugyanis a Tour de Hungary programjai Gyulát és Békés Csabát is érintik. Gyulán 12-én délután 14:30-tól várják az érdeklődőket, 13-án pedig elindul az Expo 11:20-kor és 12:10-től rajtceremónia, majd 13:20-kor rajtolnak el. Részletek a Tour de Hungary oldalán. Mi pedig folytatjuk Sam Feld újdonságával itt a Memories a 104-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió egyen 7 perc és fél 2. Nagyon kellemes szombat délután. Jó hétvégét önöknek. Már is megyünk tovább. Hétfői véradásokat ajánlok a figyelmükbe. Gyoma Endrődön, a Népházban 10-től 11-ig, a Kállai Ferenc Kulturális Központban szintén Gyoma Endrődön 12:30-tól 14:30-ig, illetve itt Békéscsabán a területi vérellátóban 9-től este 6-ig várják majd a véradókat. Mi pedig megyünk tovább. Most Bibi Rexa és a Faithless közösével, ez a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

dies with you. Igazi mai slágerek változatosan a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes szombat délutánt, jó hétvégét kívánok, köszönöm, hogy velem tartottak. Egy perc és 3:42, Benson von igazi mai slágerét hozza, amit a Beautiful Things, majd jön még Feather is Liz, közöse a Goodbye, illetve a Why Don't We és a Fall In. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig holnap délben menetrend szerint jövök a Daily Mix-el. További szép napot, jó hétvégét, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héj jobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
8: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
9: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcs kert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizitgyula.com.
10: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
11: Békés Csaba, figyelj!
12: Május 9-én egy éves az Alibi Bár,
11: és ezt egy brutális nappal ünnepeljük.
12: Programok és ajándékok egész nap.
11: 14.30-tól Alibi szülinapi pókerkupa,
12: 15.30-tól Alibi mozi,
11: 18-tól szülinapi kvíz,
12: este 9-től karaoke és diszkó kifulladásig.
11: És figyelj!
12: Éjfélkor ajándékeső, akár egy wellness hétvégét is hazavihet.
11: A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
12: Info alibibar.hu.
11: Foglalás 0630-122-5152.
12: Ne maradj le! Alibi Bár, május 9.
11: Készen állsz a rajtra?
12: Gyulás tartol a Tour de Hongrie. Találkozz világsztárokkal a Várkertben május 12-én és 13-án. Éld át a nemzetközi mezőny elképesztő sebességét, és szurkoljunk együtt a magyaroknak. Válaszd a bringát, és érkezz te is két keréken. Részletek? Visitgyula.com.
6: Mert a három DJ legenda

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában is közeledik egy olyan dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallani fogunk a Budapest Parkban május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

megszólal, mert érdemes is hívni a 0620 311 111-et. Szóval május 24-én érkeznek a világsztárok, Extenden kívül még Cyril, Stanfeld, a Switch Disco, és hát persze az After Party-n ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k is. Most Ray Daltontól hozom az aktuális

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon nagy harc volt az elmúlt pár percben egy darab igazi mai slágerért. Újabb neveket írok már is a vendéglistánkra. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap. Mindjárt itt van.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Hú, Ibolya? Hú, jaj, nem, csak bekerültem, és jaj, nagyon izgulok.
0: Becuki vagy. Figyelj, én is izgulnék egyébként fordított esetben. Én itt lazázgatok, itt van a mikrofon, a kis megszokott közegem.
1: Júj, annyit hallgatunk titeket, és páromnak ez a kedvenc száma.
0: Na.
1: Ha kérdezed, hogy mi volt az olasz slágere.
0: Igen.
1: Akcent Tóta Bigél, Sugar Daddy.
0: Nagyon jó vagy, és a 10. ráadásul.
1: Nem mondod,
0: de.
1: Úristen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó vagy.
1: Jó, kicsit remek a hangom.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: És képzeld el, hogy ezt a dalt élőben lehet majd hallani, előadja az Accent és a Tóta Bigél.
1: Igen, tudjuk, mert állandóan hallgatjuk, és még nem voltunk a szülinapon, és aminek nagyon örülök, hogy a páromnak 22-én van a születésnap, a férjem, és vele szeretnék menni.
0: Hát akkor ez egy dupla ünneplés lesz, ennek nagyon-nagyon örülök. Ne tedd még le a telefont, jó? Megbeszélünk
1: okay,
0: ezt.
1: Oké, köszönöm szépen. Szia.
0: Játék a következő órában is lesz, Taylor Swift pedig mindjárt érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Kapusszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hétvégén is. Isten éltesse a mai nap, a hét és a tegnapi nap születésnaposait, például a kereken 100 éves Sir David Attenborough-t. Hát bizony 100 éves lett a legenda, aki, mintha mindig is itt élt volna a Földön, a legnagyobb harmóniában a flórával és faunával. Sir David Attenborough angol természettudós dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője, akiről több mint 50 fajt neveztek el az évek alatt. Miatta neonsárgák a teniszlabdák, mert hogy a 60-as években ő szúrta ki a wimbledoni közvetítések alatt, hogy elég nehéz a fű miatt észrevenni a teniszlabdákat. A mai napig, vagyis hát most már 100 évesen is igyekszik személyesen válaszolni a rajongói levelekre. És hogyha azt gondolnánk, hogy most már pihen, hátradől, ez nincs így, jelenleg éppen narrálja a Kék bolygó 3 természetfilmet. Ja, és a Lego nem teketóriázott, tegnapi hír, hogy a 4-től 99 éves korig ajánlást módosították 100 pluszosra. Úgyhogy David Attenborough és a szintén 100 pluszos Dick Van Dyke most már együtt legózhatnak. Alex Warren és egy cseppet sem átlagos dal az Ordinary a folytatásban. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, az M7-es pedig hát kicsit torlódik Letenye felé, Kápolnásnyéknél. Tóth Zitától jött az üzenet, mert hogy terelés van a Strádán. Balesetmentes kilométereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a puertorikói hangulat után pedig kedvenc francia DJ-nk a folytatásban, David Guetta, és One Republic-kal közös dal. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és páros belépőt a május 24-i születésnapi fesztiválunkra ebben az órában is lehet nyerni. Ha valaki elcsípi Cyril remixében Ed Sheeran Camera dalát, na akkor érdemes majd tárcsázni minket, ez bármikor eljöhet. David Guetta, One Republic, hozom már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8 perccel járunk fél négy előtt, és eddig még nem szólt az óra dala. Az a dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallhatunk a Budapest Parkban, ez ugye Siri remixében Ed Sheeran és a Camera. Hát ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik, úgyhogy legyünk résen Rádió 1-esek. Shawn Mendes, Treat You Better, ezt is nagyon szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: micsoda pop klasszikus, már-már mondhatjuk rá, Nothing Breaks Like a Heart, semmi nem fáj jobban a szívnél. Dehogy nem, ha valaki lecsúszik a születésnapi fesztivál játékunkról az utolsó pillanatban, na az nagyon tud fájni. Ed Sheeran Camera most a Siri Remixben szól, ezt a dalt 2 hét és 1 nap múlva tuti biztos hallani fogjuk a Budapest Parkban. Mindjárt itt van.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecclesi.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és újabb játékhoz érkeztünk el.
1: Ja, Laci vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Mit hallottál? Mi szólt?
1: Az Ed Sheeran, Billy Remixben és a Camel.
0: Pontosabb vagy, mint a Wikipédia, de tényleg. Ezt így fejből tudtad?
1: Igen.
0: Voltál már korábban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
1: Nem voltam.
0: Ki az, akit nagyon vársz?
1: Szerintem Siriot.
0: Siriot nagyon sokan mondják egyébként. Képzeld el, hogy a tizedik vagyok, és személyesen láthatod a kedvencedet, ha mondod a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Örülünk!
1: Hogy ne örülünk!
0: Na hát ezt nagyon könnyen összehoztad. Kivel fogsz bulizni, tudod már?
1: Párommal, mennyasszonyommal.
0: Ne tedd még le a telefont, fontos pillanatok következnek adáson kívül. Gratulálok, és nem sokára találkozunk.
1: Köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Sam Felt, Heart Like Mine. Ezt a dalt kell levadászni, és hogy fokozzuk a jó kedvet, Lojjal indul a következő óra.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcskert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
4: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
5: Készüljön a nyárra! A Főtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíttethet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
7: Drágám, nem tudom, hogyan vigyem Lilikét zeneiskolába. A Tour de Hongrie miatt nehéz lesz közlekedni Békés Csabán szerda délután.
8: Tudom, Tatában már kitalálták. Megnézik a versenyt és odaérnek, amikor áthaladt a mezőny.
7: De honnan tudtad, hogy kell új úti terv?
8: Bemondta a rádió.
7: Melyik rádió?
8: Ez.
9: Aktuális információk békéscsaba.hu.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Korszerű sterilizáló berendezésekkel és digitális műszerkövető rendszerrel újult meg a Békés Vármegyei Központi Kórház Gyulai és Békés Csabai telephelye, írja a Beol. Kétfordulós lomtalanítást tartanak Békés Csabán, ma a peremkerületekben és Jaminában, jövő szombaton pedig a belvárosi övezetben zajlik a gyűjtés. A szolgáltató emlékeztet, az elektronikai cikkek, a veszélyes hulladékok és az építési törmelékek nem tartoznak az elszállítható tételek közé. Komoly bűnlajstromot halmozott fel egyetlen éjszaka alatt egy 25 éves gyulai férfi, aki itas rollerezés közben támadt rá egy párra a Liget tónál. A Gyulai járási ügyészség közölte, többszörös bűnhalmazat miatt emeltek vádat az elkövető ellen, akire felfüggesztett börtönbüntetést és kárcsolást.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 6 perce járunk 4 óra után, a mikrofonnál még ebben az órában Kis Márti, és kapás van. Hello!
1: Szia, Márti, a játékra szeretnénk jelentkezni!
0: Sziasztok! Sam Fett, Heart Like Mine, erre csapjatok majd le!
1: Oké, köszi!
0: Jó? Segítettem, sziasztok!
1: Szia!
0: És ez persze a többi Rádió 1-esnek is szól, hiszen május 24-én a Budapest Parkban a szupersztárjaink között ott lesz Cyril, a Swiss Disco, Sam Fett, Accent, és persze a Rádió 1-es DJ-k. A dal, amit ebben az órában keresünk, az a Heart Like Mine Sam Fett-től, ez pedig Bibi Rex a vadi új dala.

0: fél 5 előtt, és nem volt még az óra dala, vagyis Sam Felt és a Heart Like Mine, úgyhogy ez azt jelenti egyben, hogy közeledik is nagyon. Május 24-én, vagyis 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban együtt bulizunk a szupersztárokkal, Sam Felttel, Cyrillel, a Swiss Discoval, Accenttel és a Rádió 1-es DJ-kkel. Nem sokára jön az óra dala, most pedig a tavalyi fesztivál fellépőket hozom, a német EDM Tesó párost.
1: Hey,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 ezer forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés. Nagy visszatérés.
3: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol 2 napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcskert és a Békesugárút. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
4: Békés Csaba, figyelj!
5: Május 9-én egy éves az Alibi Bár,
4: és ezt egy brutális nappal ünnepeljük.
5: Programok és ajándékok egész nap.
4: 14.30-tól Alibi szülinapi pókerkupa,
5: 15.30-tól Alibi mozi,
4: 18-tól szülinapi kvíz,
5: este 9-től karaoke és diszkó kifulladásig.
4: És figyelj!
5: Éjfélkor ajándékeső, akár egy wellness hétvégét is hazavihet.
4: A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
5: Info alibibar.hu.
4: Foglalás 0630 122 51 52.
5: Ne maradj le! Alibi Bár, május 9!
2: Alapozza nyárra plazmaadással! Haverok, buli, életmentés! Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is! Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon!
3: Készüljön a nyárra! A Fűtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
6: Drágám, nem tudom, hogyan vigyem Lilikét zeneiskolába. A Tour de Hongrie miatt nehéz lesz közlekedni Békés Csabán szerda délután.
7: Tudom, Tatában már kitalálták. Megnézik a versenyt és odaérnek, amikor áthaladt a mezőny.
6: De honnan tudtad, hogy kell új úti terv?
7: Bemondta a rádió.
6: Melyik rádió?
7: Ez.
4: Aktuális információk békéscsaba.hu.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Feltz és a Hard Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön. Nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk Cyrillel, a Switch Disco-val, Accenttel. Ez most a Hard Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Feltz. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 3:30 járunk, 3:45 után. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem sokára érkezik Kuki, francia Muki. Ja, itt van már Kuki. Szót kér, melyik mikrofont adjam neked, Kukker? Várjál, ebbe beszélj bele.
1: Szervusz, Marti, sziasztok mindenkinek.
0: És nálad is lesz játék, képzeld el.
1: Hat és rossz között, igen.
0: Na de most koncentráljunk a jelenre, mert valaki van a vonalban. Halló!
2: Szia, Norbi vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, ma úgy tűnik, hogy támadnak a pasik. Múlt hétvégén pont ellentétes tapasztalatok voltak. Honnan hívsz, Norbi?
2: Itt Abátszalókról.
0: Ó, és mit csinálsz?
2: Na, Tiszadónál voltunk elégpározni.
0: Akkor süttettetek a hasatokat, ugye? Nagyon klassz idő van.
2: Igen, igen, igen, nagyon jó.
0: Na, milyen zenét hallottál?
2: Sam Feltől a Heart Like Mine.
0: Elképesztő, white füled van. És a tizedik vagy ráadásul. Amit Fárert hallom az anyósülésről?
2: Igen! Igen, igen, igen, a kedves feleségem.
0: Na hát most jön az a rész, hogy...
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gratulálok, és hát azt hiszem, hogy felesleges a kérdés, hogy kit viszel magaddal.
2: Igen, mert hogy
0: ott ül mellette, ne tedd még le a telefont, jó, felvesztük az adataidat.
2: Köszönöm.
0: Május 24 jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban jönnek a szupersztárok, Szemfeld, Cyril, Accent, Switch Disco, aztán a Rádió 1-es DJ-k az After Party, és a játékunk bizony folytatódik Kukinál is, hogyha felcsendül 6 óra után egy olyan nemzetközi előadók, aki ott lesz a buliban, akkor érdemes hívni minket. Én Kismerti is jövök, legközelebb holnap délelőtt 10 órakor. Egy Siren, Bad Habits, ez a kilépőzeném, szuper jó hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Alkalmasíts Békés Csabán. Most duplán megéri. Ha most adod életedben először a plazmát, nem csak segítesz, hanem akár balatoni nyaralást is nyerhetsz. Azok az új plazmaadók, akik májusban teljesítik első plazmaadásukat, és május-júniusban legalább 8 alkalommal adnak plazmát, egy két főre szóló félpanziós balatoni pihenést nyerhetnek. Az utalványt te kapod, az időpontot te választod. Plazmacenter Békés Csaba. Segíts másokon, és nyaralj te is!
6: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
7: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
8: Készen állsz a rajtra?
9: Gyulás tartol a Tour de Hongrie. Találkozz világsztárokkal a Várkertben május 12-én és 13-án. Éld át a nemzetközi mezőny elképesztő sebességét, és szurkoljunk együtt a magyaroknak. Válaszd a bringát, és érkezz te is két keréken. Részletek? visitgyula.com.
1: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és

0: bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Májusban nem kaszálják a gátakat és csatornapartokat a kövízik területén, így segítve a beporzók munkáját és a talajvíz háztartását. A vízügyi igazgatóság a vágatlan május mozgalomhoz csatlakozva csak ott végez növényzet szabályozást, ahol azt árvízvédelmi szerződések vagy rendkívüli vízminőségi helyzetek indokolják, közölték honlapjukon. Május elején megugrott az elektromos rolleres balesetek száma Békés vármegyében. A rendőrség nyomatékosan kéri közösségi oldalán a közlekedőket a bukósisak viselésére és a sebesség helyes megválasztására. 20 pont feletti különbséggel nyert a nagykörös kosárlabda csapata Békés Csabán. A 92-69-es végeredménnyel zárult találkozón a behír.hu beszámolója szerint a csabaiak csak rövid ideig tudták tartani a lépést ellenfelükkel. A folytatásban kiderül az ég, de a jövő hét elején még érkezhet csapadék Békésbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Cookie Weekend! Benne a Before Party Show Cookie-val! Csak igaz!

0: Sinclair, Bob It Fag.
1: Hi, this is Bob Sinclair and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
0: Isteni fedolgozás, készített nekünk a számcíme I Can't Wait. Ha valaki szereti a minőségi zene, akkor rágyatok egy hangerőt, teker fel a hangerőt, isteni lesz, hurry up, Cookie-kám, nincs duma!

Na, ez most még nincs kívánság műsor, jó? Ezután, szia Kuki, az aranyos fikásnak üzenem, nagyon várom a honlapi szenvedést, üdv a taricskás. Végül is ez Adam jatász nekünk, vagy neki. Érkezik egy kis újdonság, lennök fiúk vagyunk, de ki az, aki? Légy szíves, tessék bemutatkozni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Május 12-én és 13-án Gyula a kerékpárosoké. Ülj bringára,
9: tekerj a Várkertbe,
8: és szurkoljunk együtt a Tour de Hongrie mezőnyének. Részletek visitgyula.com.
10: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
11: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
12: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
11: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
12: Most a tavaszi akciós árakon felül
11: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
12: És ez még nem minden.
11: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
12: és fesztivál hangulattal készülünk.
11: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
12: Most hétvégén
11: találkozzunk Gyulán
12: a Virágok Fesztiválján.
11: Gyulai Kisgépcenter.
12: Várunk szeretettel!
13: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot! Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
14: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
3: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Korszerű sterilizáló berendezésekkel és digitális műszerkövető

0: várat az elkövető ellen, akire felfüggesztett börtönbüntetést és kártérítés megfizetését kérték a bíróságtól. A folytatásban kiderül az ég, de a jövő hét elején még érkezhet csapadék Békésbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Morning Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon tessék fülelni, mert bármikor fogtok hallani egy nemzetközi előadó, aki ott lesz velünk május 24-én, még egyszer kuki 24-én, igen, pünkös vasárnap a Budapest Pár, mert lesz a Rádió 1 szülinépi fesztivál, akkor ne várjatok sokat, azonnal tessék telefonálni. Próbáld meg lenni a 10. telefonálomon meg, kit hallottad, és mi a Rádió 1 szlogent, és a tiéd cserébe egy paros belépőjegy a bulira, jó? Na, van a túlsó végén, most kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően érzem magam. Fáradt vagyok egy kicsit, mezőgazdasági munkákat végeztem, úgyhogy jól esik egy kis pihenés.
1: Nagyon jó, és mit szeretnéd hallgatni?
2: Hát már koromnál fogva nem tudom, hogy Gillónak vagy Jennifer Lopeznek kell mondani. De hát, valami új sláger tőle.
1: Figyelj, a legújabb Jennifer López, a legalább megvan a spanyol akcentus, tudod, Jennifer López.
2: Jennifer, hát megtanulom.
1: És ott van mellette David Guetta, a szám címe Save Me Tonight, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden fáradt embernek, hogy pihenésre vágyik az éjszakai buli előtt.
1: Jó van, oké. Jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magad rá, jó?
2: Köszönöm, szia, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia! Na, lennok fiúk, érkezik akkor a legújabb Jennifer López, David Guettával együtt, a szám címe, még egyszer elmondom, Save Me Tonight!
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: A vonal túlsó végén Gergő, szia Gergő, hogy vagy?
1: Jó vagyok, Kuki. Egy számot kérek magamnak, és Tarocskatának.
0: Oké.
1: Ennyi lenne.
0: Oké, rendben. Ennyi lenne. Köszönöm szépen a telefonat, és én kívánok neked egy szuper kerekes hétvégét, jó?
1: Egy orosz számot.
0: Oké. Lejátszom neked, ti amo, jó, ez jó lesz. Sara Perce, ti amo. Ciao, ciao, Gergő, jó legyél. Szia, szia.
1: Jó, szia, szia.
0: Na, lányok, fiúk, nézzünk SMS kapunk, vagy Viber üzenet, és nem szabad elfelejteni, hogy esetleg fogtok hallani egy nemzetközi sztár, aki ott lesz velünk pünkös vasárnap a Rádió 1 szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, mert paros belépő lett nyerni, jó? Szia Kuki, a férjemmel az egyéves házassági fordulónkat ünneplünk ezen a hétvégén. Neki szeretnék egy nagyon jó számot kérni, épp autózunk, itt biztosan hallani fogja. Köszi, üdv! Zsófi, Zsófi, nektek sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó? Na, ezután tisztelt Rádió 1, egy számot szeretnék kérni, Kabara, valami Vistarozon horgászó Tank Part teljes csapatnak. Üzenem nekik, hogy most nem tudtam részt venni, de a következőn ott leszek. Köszönöm szépen, tot is van, azaz Csunu, Rádió 1, aki igazi ma is lager megy. Ah, bizony, utolsó üzenet, szia Kuki. Éppen az felé tartunk Dudara, helvéciai traktor találkozón voltunk a két kisfiammal és a férjemmel. Mi mindig most is téged hallgatunk. Cuni, Dudaról köszönöm a beolvasod. Elolvastam, és most zene. Érkezik akkor az a fantasztikus Ricsi és Paveri. Sare Paracetti Amo, ez egy DJ Junior Remix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Cuki Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Cuki csak

0: Rocky Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ebben a túlsó végén most ki ez van szerencsém? Halló?
2: Hello, Húr vagyok, éppen hazafelé tartunk kisfiammal Tatáról.
1: Is? Tatáról, merre mentek?
2: Hazafelé Baranya megyébe.
1: Ja, értem.
2: Bonyhádot.
1: Jó, oké.
2: Épp egy űrkutatási versenyen voltunk kisfiammal.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Egy játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, de valamit kell mondanod, tudod, hogy kit hallottad? Ki volt?
2: Szíriától hallottam a Still Interview című számot.
1: Ez viszont nem rossz. És matekban jó vagy? 5 plusz 5 ez mennyi?
2: 10.
1: Tudod a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger
1: megy. Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Na, gratulál, kivel fogsz menni?
2: Hú, nem tudom, még kitalom.
1: Hát milyen nem mondtad, hogy Kuki, gyere ma velem?
2: Kuki, gyere velem.
1: Jó, na. Van, oké.
2: Te úgyis ott leszel.
1: Hát veled igen. Figyelj, az a kérdésem, hogy netedlen minden kell beszélned a son kívül, felveszünk az adatait, és gratulálok neked, jó? Netedlen most, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Nincs mit ne tedd le. Következő rabán, higgyetek nekem, újra játszani fogunk, most érkezik Joel Corey, a szám címe Stay a Little Longer.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Balázs Show végén üséges hallgatónk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen, most pihenünk. Ja. Ezen a
1: hétvégén.
2: Pihenünk.
1: Ja, na ez jól teszitek, jól teszitek. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy kis ablakadablát.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Franciskának, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik. Neked,
1: köszönöm.
2: Találodnak.
1: Oké, okay, rendben uram, köszönöm szépen a telefontál, jó pihit kívánok neked, jó?
2: Sziasztok!
1: Ciao, ciao, még egyszer hangsúlyozom, nagyon tessék fülelni 19 és 20 óra közül, mert úgy tűnik, hogy játszani fogunk. Hallani fogtok egy nemzetközi előadó, aki ott lesz május 24-én a Pünkös Vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 szülinepi fesztivállal, igen. Akkor tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyél a 10. telefonálom, mondd meg a szlogent, és gyere be, kapsz tőlem egy paros belépőjegy, jó? Hamarosan érkezik Lady Gaga, abrakadabra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcs kert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna Endo Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek visitgyula.com.
0: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmadása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Zsíros András. Májusban nem kaszálják a gátakat és csatornapartokat a kövízik területén, így segítve a beporzók munkáját és a talajvíz háztartását. A vízügyi igazgatóság a vágatlan május mozgalomhoz csatlakozva csak ott végez növényzet szabályozást, ahol azt árvízvédelmi szerződések vagy rendkívüli vízminőségi helyzetek indokolják, közölték honlapjukon. Május elején megugrott az elektromos rolleres balesetek száma Békés vármegyében. A rendőrség nyomatékosan kéri közösségi oldalán a közlekedőket a bukkósisak viselésére és a sebesség helyes megválasztására. 20 pont feletti különbséggel nyert a nagykörös kosárlabda csapat a Békés Csabán. A 92-69-es végeredménnyel zárult találkozón a behir.hu beszámolója szerint a csabaiak csak rövid ideig tudták tartani a lépést ellenfelükkel. A folytatásban kiderül az ég, de a jövő hét elején még érkezhet csapadék Békésbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok.
1: Szia, Viki! Melyik város...
2: Egy Virgótól szeretnék kérni valami számot.
1: Oké, rendben. Csak akartam volna kérdezni, hogy honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsónémedi.
1: Alsónémedi, jó van. És kinek szeretnél küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: Fiamnak, másnak, meg magamnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kelemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Hello, hello, az egyik üzenek itt szól. Sziasztok, barátnőm Babenerne bulian vagyunk. Már tudjunk, hogy kislánya lesz, esetleg gratulációkép kérhetnék egy összámot neki. Szandrának hívják a barátnőmet, előre is köszönjük. Ja, Baba Német, rosszul írta, ugye? Itt kell mondani Baba Német, ugye? Baba Nem. Baba Nem. Baba Neme, ez van írva. Jó, oké, akkor nem mondtam semmi. Hát akkor sok-sok boldogságot kívánunk, és gratula, gratula, gratula. Érkezik Switch Disco nálunk, a szám címe React. Hallottatok, kit következik most? Mondtam Switch Disco? Uha!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged? Az te vagy, halló, szia! Halló!
2: Halló, halló!
1: Halló, jó reggelt! Halló! Na, szóval kicsit koncentrál rám, egy szíves, hogy hívnak téged?
2: Szia, Evelyn vagyok.
1: Evelyn, miért hívtál engem? Mesélj csak!
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, okay, mit hallottad, kit hallottad?
2: Mit diszkoltól réktet.
1: Oké, okay, rendben. Tudod-e a Rádió egy szlogen?
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Egy kis mateklecke, 8 plusz 2, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Hú, nagyon örülöknek, köszönöm szépen!
1: Hallottam, a sikítottát közben, ugye? Mikor ment a nyereményjáték. Jó van, oké. Az a keresem, majd leted le, megbeszélünk minden adáson kívül, leted le, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs mit, ne tedd le, holnap is lesz játéklának fiúk, most viszont az zenélünk érkezik Ray, és a szám címe Where is my husband? Szerintem a konyhában valamit főz. Csak szólok. Hey!

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Peti, szia Peti, hogy vagy?
2: Szia Kuki, minden oké, petázni vagyunk épp haverokkal, és meg kéne hozni a kapást a halaknak, mert nem akarnak jönni.
1: Hát mert nem szól a Rádió Egy.
2: Hát lehet, igen, ezért szeretik majd pörgő számot én tőle, hogy megint a kert.
1: Ja, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Szeretném küldeni a barátomnak, Vörös Viktornak, illetve a páromnak, Szilvinek és a kislányomnak, Zoénak, hogy kitartás nekik, holnap érkezem haza.
1: Oké, rendben, jó pizzázást kívánok nektek, és hát sok sikert, jó?
2: Köszi szépen, köszi, szia,
1: ciao, szia, szia. Na, érkezik nálunk az isteni Earth és Purple Disco Machine elégült eszem címe Wonderful Life 25, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi ma is lager megy.
0: 0620 3

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Lili, szia Lili, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, kért el tőlem Ray Dalton, ami nagyon jó. Kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak.
1: Mit jelent a családod? Mesélj, apukád, anyukád, testvér van, vagy nincs testvéred?
2: Van testvérem, hát nagyon szeretem őket.
1: Nyed, egy cuki vagy, nagyon jó, nagyon jó. És mit szeretnél neki küzdeni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
1: Oké, értettem, Lili. Én kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Csau, csau, szia, szia. Minden adásban szokott hívni egy kis cukiság, ma ő volt, így van. Na, nézzünk gyorsan egy üzenet, ami itt szól. Szia Kuki, Szebi vagyok, és szeretnék kérni egy jó dalt, a lehetséges például Solo, Tu, Salutation Bretagne, magyarul Bretagne-ből írt nekem, sebás, amit kértöltelem, sajnos ez nincs meg, de legalább az üzenet elolvastam, és a Bretagne, ez egy gyönyörű helység Franciaországban, érezzél magad, ott jó, érkezik a legújabb Ray Dalton nálunk, a szám címe Blood Running.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennok fiúk, ne menetek sehova, érkezik a diszkosi csapat 21 óraig, más se 9 érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 órától, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap újra játék lesz, újra páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 szülinépi fesztiválra, jó, oké? Okay? Allé, Kuki voltam, én kívánok nektek egy szuper kereményes estét, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Szállj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák! Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
6: Drágám, nem tudom, hogyan vigyem Lilikét zeneiskolába. A Tour de Hongrie miatt nehéz lesz közlekedni Békés Csabán szerda délután.
7: Tudom, Tatában már kitalálták. Megnézik a versenyt és odaérnek, amikor áthaladt a mezőny.
6: De honnan tudtad, hogy kell új úti terv?
7: Bemondta a rádió.
6: Melyik rádió?
7: Ez.
8: Aktuális információk békéscsaba.hu.
4: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Zsíros Andrástól hallják. Korszerű sterilizáló berendezésekkel és digitális műszerkövető rendszerrel újult meg a Békésvár megyei központi kórház gyulai és békéscsabai telephelye, írja a Beol. Két fordulós lomtalanítást tartanak Békés Csabán, ma a peremkerületekben és Jaminában, jövő szombaton pedig a belvárosi övezetben zajlik a gyűjtés. A szolgáltató emlékeztet, az elektronikai cikkek, a veszélyes hulladékok és az építési törmelékek nem tartoznak az elszállítható tételek közé. Komoly bűnlajstromot halmozott fel egyetlen éjszaka alatt egy 25 éves gyulai férfi, aki itas rollerezés közben támadt rá egy párra a Liget tónál. A gyulai járási ügyészség közölte, többszörös bűnhalmazat miatt emeltek vádat az elkövető ellen, akire felfüggesztett börtönbüntetést és kártérítés megfizetését kérték a bíróságtól. A folytatásban kiderül az ég, de a jövő hét elején még érkezhet csapadék Békésbe.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
11: Disco Show. A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít Radio Show. Egy órán keresztül miénk az éter, és hatalmas köszönet mindenkinek, aki egyébként tegnap este meglátogatott minket mezőtúron. Fergeteges volt a maratoni Diszkósít Legends. Én Bárány Attila vagyok, velem szemben a stúdióban DJ Junior és Hanvai PG.
13: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenki. DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert ráfér, tegnap hosszú szettet játszott, biztos elfáradt, nagyon mert... két órát életében nem diszkozott. Diszkósítva még biztos nem volt ilyen. Ma este meg Kiskóhalason várok mindenkit éjféltől nagy-nagy szeretettel, szavaztok!
14: Ladies and gentlemen, my damon, hermelen, messző, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok. Egy biztos, hogy rendesen elfárasztottátok a mezőtúriakat, ennek megfelelően egy pici afróval vettem át, mint Endmi egyébként most a hajógyári szigeten, és azt is ették, szóval tényleg köszönet mindenkinek, aki ott volt tegnap este.
12: Most pedig tessék bekapcsolni a kamerákat, vagy ki, ahogy tetszik. Egy sirennel köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, a kamerával indul a Diszkósít, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalinszínűlő diszkos itt a Rádió 1-en. Bárány Attila mixe, itt van Hamvai PJ és én, DJ Junior, és 3D-ben vagyunk, kérem szépen 20 éve. Tehát itt akartam mondani, hogy tényleg Mezőtúr extra jó volt, szerintem nagyon jó a helyszín, szuper volt a parti, reméljük még hívnak minket, és hát tele leszünk még mindig májusban bulikkal, legalább 3-4 darab diszkos itt megjelenésünk is lesz, ugye, mert hogy ott leszünk egyrészt ugye 22-én Turkevén, 23-án Bonyaszvashegyen, és 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, plusz ott leszünk egy meet and greet-en itt-el, Pátyot, ahol bemutatkozik majd a diszkosit pizza.
1: És meg lehet kóstolni, ugye bár annyira mutatkozik, de hogy az első 150 oda látogató kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkosit pizzát. Jut eszembe, hogy ma este, mivel szombaton én a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, tetőtől tapig feketében, fehérben, Fatboy-jal és Goldhand-el.
2: Erről a pályáról mindig valami pálás jut eszembe, hogy most na mindegy, megyünk tovább a Brothers and Rhythm-mel, ez a Such a Good Feeling itt a Rádió 1-en a diszkosítben, a 2026-os Piszen Shell Mixben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Gergők, Gergelyek, Beáták, Fehérkék, Karolák, Katerinák és Kristófok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Horváth Balázs Györből, Osváth Bújtás Ákos és Sklár Georgina. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Csak már ünnepeltekről beszélünk, szombat van, Schulz szülinapjára megyek, 57 lett a csávó, azért ez kemény dolog, mindig előz egy és meg valamennyivel, úgyhogy kocintok egyet az egészségére itt Budán, aztán utána én elindulok le, mert hogy Kiskohalason fogok játszani, ott a Bárány már korábban, a helyi nagy főtéren és városi rendezvényen pörgetek éjfélétől egyig.
0: Én már elmondtam az előzőkben, hogy ma este hol várok mindenki sok-sok szeretettel, egy biztos, hogy ebben a hónapban a legjobban a diszkosít aktivizációi közül a pizza kóstolást várom, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit szól majd például Attila feltétjéhez, ami a rántott hús, Junior feltétjéhez, ami egy színes ital, és ugye az én szarvas gombámhoz, és ehhez a háromhoz együtt, tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá.
1: Most pedig megyünk tovább a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között érkezik egy dal premier. 3 nappal ezelőtt játszottam először, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki lemaradt róla, illetve hogy tetszik-e neki. Jön Zsú, a vadonatúj dallal, DL, ez a Five Star itt a diszkosítben, az igazi mai slágerek.

0: Diszkos, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágereket Bárány Attila pörgeti. Lesz még dalpremiér, arra lehet készülni, mint ahogy arra is, hogy Kiskunhalason, illetve Debrecenben találkozhattok velem. Halason egyébként én 9-től 10-ig pörgetem a lemezeket, ebből ki lehet találni, hogy egyébként félőben vagyunk, és aztán valamikor éjfél után, szerintem egy óra magasságában Debrecenben állok majd lejátszok mögé, ahol volt egyszer egy egoist partin.
1: Na, akartam mondani, hogy holnap este vasárnap PMX-elek 8-9-ig itt a Rádió Egyen a Diszkosit Radio Show-ban, és minden DJ Junioros remix az egyrészt megtalálható a YouTube csatornámon, DJ Junior Han, vagy Hun, ahogy tetszik. Kövessétek be, amíg nem tettétek meg, mindenki értse. És kiraktam a Facebook csatornámra is, a DJ Junior Facebook csatornára, onnan is le tudjátok szedni, hallgatni, játszani, ahogy szeretnétek, úgyhogy hajrá.
2: Nagyon-nagyon fontos, ugye bár tegnap maratoni hosszúságú Diszkosit partink volt, és nem tudom, hogy legközelebb mikor lesz ilyen, de tényleg én a héten szeretnék megcsinálni egy ilyen összevetést, hogy hány dalt ismételtünk. Szóljatok majd emiatt mindenféleképpen, engem ez nagyon érdekel.
0: Én ezért játszottam Zambó Jimmy-t, Abba Gimmi Gimmit, meg ilyenek. Diszkó számokat. Azért, hogy ezeket úgy sem. Így van.
2: Ez biztos.
0: Meg még van az a bánatos dolog. Se játszottátok, és ezt meg a rommátolom mostanában mindenhol. Nem Bissenssel, és még annyira jó. Tudjátok, mit kimondom, rohadt jó. Tim Sanders és Marshall Jefferson érkeznek. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió Egyen.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, aki mixál, Hamvai PJ, Shane DJ Junior is. Akartam mondani, hogy a Michael-t láttátok?
1: Nem, még nem.
2: Én láttam.
0: Nekem tetszett.
2: Hogy tetszett? Nem.
0: És lesz folytatása.
2: Na akkor majd én eldöntöm. De baj.
0: Nekem tetszett. Egyetlen egy ilyen fenntartás van a filmmel kapcsolatban, hogy ugye Jeremy Jackson fia, tulajdonképpen Jaffa Jackson játsza ugye Michael igen. szerepét, és nekem egy picit olyan vastag. Tehát Michael sokkal vékonyabb volt egyébként.
2: Hát ha neked csak ez a bajod, akkor
0: nekem ez.
1: Ezek után, hogyha a Junior bele tudott kötni a filmbe, azt már nem akarom meghallgatni, hogy Attila miben kötte bele, mert mindenbe így.
2: Megy a kamu, hogy a Michael Jackson számokat írt, hagyjuk már vieséget. Na, menjünk tovább, a Rádió 1-en az igazi mai slágerekkel. Érkezik a folytatásban a legújabb Essential dal. A Music Sounds Better With You-ból készítettem egy 2026-os értelmezést, aminek egyébként semmi köze a szöveget leszámítva a Stardust 1999-es dalához. Lehet, hogy az évszámmal most mellé mentem, de a dallal biztos, hogy nem. Először szólít a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

0: De csak igazi, ma is Slager Made Diszkos itt a Radio Show DJ Juniorral, Bárnyat elő és velem Hanvai PG-vel búcsúzunk ma estére. Ameddig a földkerekén szolgálok, zenélek, búcsúzok ma estére. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, dupla szóismétléssel itt a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, tetőtől talpig feketében, fehérben, fedbolyjal és goldhanddel. Szavaztok!
1: Én most itt leteszem a lantot, aztán kiskuhalasan felállok a színpadra, mert én egy ilyen időutazó vagyok, hogy egyébként nagyon tudom.
2: Mint tegnap én.
1: Igen. Ezért mondom, úgyhogy 9-től kiskuhalason a lejátszóknál Bárány Attila, és aztán valamikor egy óra magasságában Debrecenben a Volt, egyszer egy Egoiston is pörgetem a lemezeket. Köszönjük a kitüntető figyelmet, további jó rádiózás, sziasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy éjféltől kiskuhalason ott, ahol a Bárány most kezd és teleportál, ott én éjféltől időben le fogok érni, a Schulzhoz még megyek, gyorsan felköszöntöm a szülinapján, és egyébként holnap este én mixelek itt a rádió egyen vasárnap este 8-tól, tehát találkozhatok velem, valamint minden DJ Junioros letölthető a Facebook oldalamról.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Kampuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Játék Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Őrületesen jó lesz velünk ez a következő 4 óra, ez biztosra vehetitek. Innentől jönnek a minőségi dance és house zenék. A Laughing Arms indítja a szombati különkiadásunkat. Hello Andrés!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Így bizony, őrületesen jó még mindig Szigelá egyik legújabb szerzeménye, ami a Riptide. Ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal.

0: feldolgozásoknál, és ezek közül is érkezik az egyik legújabb, az egyik legnagyobb kedvencük. Játszottuk a múlt héten is, de én azt gondolom, hogy emiatt most senki nem fog reklamálni.
1: Szerintem erről nem lesz titó challenge, hogy már megint játsszuk, úgyhogy... Úgyhogy sőt, egyébként nagyon fogtok örülni, mert ebben a dalban minden benne van, ami úgymond a hétvégének benne kell lennie. Vagy a hét... Hogy is akartam ezt mondani? Jól mondtam? Na mindegy.
0: Jó lesz!
1: Jó lesz az, inkább zenéljünk, az jobban megy. Úgyhogy Faithless, Bibi Rexa, New Religion, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Man Radio Show-ban.

0: és burizunk együtt világsztárokkal, valamint az összes rádió egy DJ-vel. Mellette most a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét még valamikor a tavasz elején mutattad.
1: Így igaz, ezt nem is tudom, hogyha most vissza akarom emlékezni, talán még március elején játszottam legelőször. Emlékszel arra a csodálatos délutánra, amikor live mixeztünk?
0: Sütött be a nap, így
1: igen,
0: van.
1: Igen. És már arról áradoztunk, hogy nem soká itt van a rádió és születésnapi fesztivál, és most tényleg nem soká itt van, hiszen május van. Brando és a When You Stay. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Sziről és Wiz Khalifa, ez volt a That's Her a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Sziről bizony ilyen zseniális zenéket is tud készíteni. Vele is együtt bulizunk két hét múlva, május 24-én a jövő hét utáni vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Budapest Parkban a Loving Arms indította be nálunk a szombat estét. Andris, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, találkozunk egy hét múlva, ugyanitt ugyanekkor.
1: Jövő héten folytatjuk, Geri, meggyőztél ismét, úgyhogy legyetek szexik ezen a hétvégén. Kellemes májusozást, készüljetek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Szavaztok!
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön jön New Week!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

Pulszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: magába minél több virsit a Mester Good virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Kiadó, Loco Loco, valamint a Fateless és az Insomnia. Elég jó együtt ez a két zene. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Nyúvik a lemezjátszói mögött, és jön megint az a szörnyen jó dal.
1: Így van, én nagyon imádom tényleg azóta, és most már nem is félek tőle. Ugye múltkor arról beszélgettünk, hogy micsoda félelmetes dolog volt a Godzilla hallata, látszata. Tehát azért zenébe ötvözve szerintem elég dögös lett, úgyhogy szerintem ne féltek tőle, ez egy jó zene. Itt a Godzilla a Rádió Egyet.

0: Armin van Buuren és Argy, mennyire zseniálisak együtt, ez volt a Like a Child a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ne feledjétek, holnaphoz két hétre jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. További infók a www.radio1.hu-n. Mellette most New Week a lemezjátszói mögött. Egy régi dal jön új köntösben.
1: Így van, Shake Down at Night és az ATCG VIP remixében, ami szerintem abszolút hozza 26-os dögös lépegetős feelinget. Úgyhogy én már játszom hetek óta a bulikban, imádja mindenki, mert a szöveg az ugye ismerős, egy igazi klasszikusról beszélünk, úgyhogy a végéig pedig meg

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. New Week játszott az elmúlt egy órában. Hová mész innen?
1: Sámán dob. Tudod, hogy hol van?
0: Sámán dob?
1: Fogalmam sincs, nem igaz, Karcag mellett van, és oda fogok most nagyon nagy gázzal indulni, úgyhogy várom mindenkit nagyon nagy szeretettel, illetve egy hét múlva itt a Rádió egyen.
0: Nálunk pedig mindjárt kezd a lemezjátszóknál, Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
1: Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, zseniális lesz itt nálunk a következő egy óra is. Antonio már berendezkedett mellettem a lemezjátszók mögött, és zseniális zenékkel készült. Hello, Anti!
1: Sziasztok, rádióegyesek, kellemes szép estét mindenkinek. Hoztam nektek egy Martin Garrix felvételt, amit imádnak itt a Rádió 1-en. Ami szól, és amivel indulunk, az nem más, mint a Butterflies. Itt a Verdi's My Radio.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Online Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

egy és a World is Mine Radio Show szombat este Antonio lemezjátszói mögött már csak két hét, és végre jön a Rádió egy születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én a Budapest Parkban a Nemzet

Mivel remélem, ti is imádjátok. Ez a dal szerintem zseniális lett, de nem azért, mert Hajnal 5 a zene címe, hanem azért, mert ezek a hangok, amiket ők elővesznek előszeretettel, szerintem zseniálisak. Imádjuk őket. Gorgon City-vel megyünk tovább. Ez a 5 AM itt a Birdies My Radio Show-ban.

0: szerint nálunk indította be a szombat estét, hol fogod folytatni, hová mész innen?
1: Én itt leszek nem messze a rádió egy stúdiójától, és magammal foglak rángatni, Geri, úgyhogy készülj föl, nem mehetsz haza. Itt leszek a budai oldalon, egy szabadtéri szórakozó helyen, bulizhatunk még együtt, jövő héten találkozunk itt a World is My Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió Egyesek, szia Geri!
0: Ciao, Anti, Kesmér jön és a Wild Ride, éjféltől pedig a Guest Mixben egy fiatal ukrán tehetség, Tim Bliss a lemezjátszók mögött, várjátok meg őt is, World is My Radio Show, Rádió 1.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio Show
1: is coming back. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Team Blitz.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább, hello mindenkinek, jön az e-heti guest mixünk. A lemezjátszók mögött innentől kezdve egy fiatal ukrán szupertehetség, ismerkedjünk meg vele, úgy hívják, hogy Team Blitz.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show is benne a heti guest mixünk a lemezjátszóknál. Team Bliss.

0: meg az időnk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Mindenkinek jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Bibi Rexát hozom a folytatásban, aki először együttesben kezdett zenélni, méghozzá a Fallout basszusgitáros által alapított Black Cardsban, ami aztán olyan nagyot nem ment ebben a formában, és 2012-ben Bibi Rexa is kiszállt belőle, azóta viszont dübörög a szóló karrier. Ez meg a legújabb kedvenc tőle, Bibi Rexa most Faithless-szel. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, jövő héten Balázsék Roadshow, délutáni roadshow, az állomások hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen. Minden délután 4 és 8 között várunk mindenkit, 4-től 5-ig live mixel, minden nap más DJ-vel, 5-től 8-ig pedig Balázsékkal, élőben, elképesztő ajándékokkal és óriási hangulattal. Szóval jövő héten roadshow, lényegében már holnaptól, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Lady Gaga, Ariana Grande és a Rain On Me, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi